Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indítsuk pörgősen a keddünket is. Július 21-e van, nagyon boldog névnapot kívánok minden Magdolna és Mária nevű hallgatónak, vagy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. A mai naphoz, Mária Magdolna napjához rengeteg izgalmas népi hiedelem fűződik. A régi öregek úgy tartották, ha ezen a napon vágnak egy keveset a kislányok hajából, az sokkal hosszabbra nő majd. Szeged környékén viszont ma szigorúan tilos volt mosni vagy sütni, Kiskunfél egyházán pedig úgy vélték, ma mindenképp esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Születésnaposokból sincs hiány, pontosan 71 éve ezen a napon született a legendás Kossuth-díjas filmrendező, a Sátán tangó megalkotója Tar Béla. Ma lenne tehát 71 éves. Ünnepeljük a születésnaposokat, névnaposokat a legjobb hazai zenékkel. Itt a Petőfi. Moskonyi Dörgővel megyünk már is tovább. Ez a Mindenkinek jár egy kis rock'n'roll.

0: nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na nézzük, hogy mit tartogat ma az időjárás, hogy biztosan ne érjen semmi meglepetés. A mai napsütést gyakrabban zavarhatják majd vonuló felhők, de jelentős esőtől szerencsére nem kell tartani. Egy-egy kósza zápor legfeljebb a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő. Arra viszont érdemes készülni, hogy az ország legnagyobb részén élénk, szeles időnk lesz, helyenként kifejezetten erős északnyugati széllökésekkel. A friss, helyenként kifejezetten hűvös hajnal után napközben gyorsan emelkednek majd a hőmérsékletek, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti kellemes nyári értékeket mutathatnak majd a hőmérők. Most még így a hajnali órákban öltöz rétegesen, na, a szél miatt főleg, a legmenőbb zenékért pedig hallgasd a Petőfit, a Stage Dimes-szal megyünk már is tovább a kelt hajnalunkban, ez a bipoláris egyensúly.

0: utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: váltunk. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel, különlegességekkel töltjük fel a kett hajnalt is. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Július 21-e van. Nem sokára az 1-5-1 az Ocsó Macsó csapataival is találkozhatsz. De előbb a Living Room érkezik most a kirakat élettel.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

cseréles hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Július 21-e van, ma van a Nándorfehérvári Diadal emléknapja. 1456-ban ezen a napon zárult le a történelem egyik legfelemelőbb csatája, ahol Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével a hősies védők Nándorfehérvárnál, a mai Belgrádnál tönkreverték II. Mehmed szultán több mint 10-szeres túlerőben lévő seregét. Kapisztrán keresztesei a száván átkelve oldalba támadták az oszmán sereget, Hunyadi pedig kihasználva az zavart, kitört a várból, és végleg eldöntötte a küzdelmet. És hogy miért szól minden áldott nap 12 órakor a harang, a déli harangszó azóta is az egész keresztény világban ennek a világra szóló magyar győzelemnek és a hősöknek állít emléket. Emlékezzünk büszkén a múltunkra, a legmenőbb zenékkel. Nádas Barbival megyünk tovább a Petőfin, ez az Ő mondja ki.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Összefogott a Republik egykori legendás gitárosa Tóth Zoltán, a Dirty Slippers frontembere Lobó Szaloki Lázár, valamint a verses lány művész néven alkotó Kapitány Cynthia. Közös, mélyen érzelmes zenéjük az Emlékszik ránk a hold címet kapta, mely az elmúlásról és az elromlott kapcsolatok gyászáról szól. A dal igazi varázsát a két fiatal tehetség gyönyörű duettje adja, amit Tóth Zoli összetévesztetetlen védjegyévé vált gitárjátéka tesz teljessé. Na de, nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön maga a dal, itt az Emlékszik ránk a hold, a Petőfi. Hány

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: most mérőjel következik a Petőfi Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelítünk a kedd reggel felé. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Hajnali 4 óra után járunk, a kezdés pedig a Levels nevű projekté, mely mögött a New Level Empire tagjai állnak, vagyis Krajcár Peti és Nyújtó Sándor alias Nyúl. Itt van a Szambiban.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Sokat jár.

A Dave Comedy-vel adtunk a romantikának itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig jön egy igazán tehetséges hazai testvérpár, akik gyönyörű hangjukkal és közvetlen stílusukkal újra és újra belopják magukat a szívünkbe. Ők a Hajdú Böszörményi Nági és Betty. A lányok leginkább léleksimogató akusztikus feldolgozásaikról és saját dalaikról ismertek, melyekkel valósággal meghódították a videó megosztókat és a hazai tévéműsorokat is. Emlékezzünk csak vissza a Dal 2024-re, ahol a Gyere velem című saját szerzeményükkel meneteltek egészen a legjobbak közé, de az ő nevükhöz fűződik a Follow the Flow, Nem tudja senki című slágerének felejthetetlen átdolgozása, valamint az Azariával közös óriási sikert arató kollaborációjuk Ahol talállak ébren is. Jön Nági és Betty, ez a Pont egyszerre a Petőfim. Emlékszem.

Kozma Orsit hallhattuk így kett hajnalban a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig folytassuk egy igazán izgalmas és műfajokon átívelő zenei formációval, a Maxi Sunnal, egy olyan különleges csapattal, mely a zeneipar legkülönbözőbb szegmenseiből érkezett muzsikusokból áll. Műfaji korlátok nincsenek. Dalaikban mesteri módon ötvözik a hip-hop, az elektro, az alter, a house, a jazz, a rock és a pop elemeit, miközben szövegeikben az élet nagy kérdéseit feszegetik. Pályafutásuk során olyan neves hazai előadókkal dolgoztak már együtt, mint Szikora Róbert, Keresztes Ildikó, BLR, a Királytesók, vagy épp Heinz Gábor Biga, és olyan hatalmas helyszíneket hódítottak meg, mint a Budapest Park, a Papp László Aréna, az A38 hajó, vagy éppen a Sziget és a Volt Fesztivál. Itt a Maxi Sun és az Olyan legyen a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az

0: Petőfi Rádióban minden magyar.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ébredezünk együtt könnyedén hazai zenékkel itt a Petőfin, ahol minden magyar. Július 21-e van, kedd, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a felvidéki Jazzland elé már is hozom neked a Roy Gallery csapatát, ez a Kiáltás.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenék.

magyar ez a Petőfi Rádió. Te is a kávé illatára ébredszél, szinte még ki sem nyitottad a szemed, már kortyolod is az első adagot. Már az ébresztő fekete elengedhetetlennek tűnik ezekben az órákban, egy gyomorra fogyasztva sajnos többet árthat, mint használ. A kávé savassága ugyanis gyomorégést és refluxot okozhat, ráadásul a reggeli amúgy is magas stresszhormon szintünket még tovább emeli. Ha cukorral vagy tejjel iszod, akkor a vércukrodat is hirtelen meglódíthatja, miközben az éjszakai pihenés után még jobban dehidratálja a szervezetünket. Na de hát nem kell lemondanunk róla, a szakértők viszont azt mondják, hogy előbb igyunk meg egy nagy pohár vizet, kapjunk be pár falat reggelit, mondjuk egy kis joghurtot vagy zapkását, és csak ezután jöjjön a fekete. Így a kávézás tényleg feltölthet és megkímélheti a gyomrunkat is. Jó reggelt, jó ébredezést a kávé mellé, jó hazai zenékkel. Itt is van Novák Éva és a Nem tartozom senkinek a Petőfi.

0: Rádió. Minden magyar.
1: Most hazamegyek, hazavallanak. Ismerős utak, ismerős zajok.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt! Nézzük, hogy mi vár ránk ma az időjárás tekintetében. A napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de igazán komolyabb esőre nem kell számítanunk. Legfeljebb nyugaton és délnyugaton alakulhat ki egy-egy kósza zápor. Az ernyőket tehát, ha minden igaz, akkor otthon hagyhatjuk, viszont a frizuránkra érdemes figyelni, mert az ország nagy részén élénk, erős észak-nyugati szél fúj majd. A hűvösebb, derültebb reggel után napközben kellemes nyári idő vár ránk, a hőmérők a legmelegebb órákban is 24 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak majd. A nyár teszi a dolgát, szerencsére egyelőre nem tűzforró kánikulai napokkal megyünk tovább. Mi viszont itt a Petőfin jó hazai zenékkel megyünk tovább a reggel felé. Itt is van Varga Zsuzsa, és a Te beszéled a nyelvemet. Jó reggelt!
1: Engem élén táncolsz, tűzzel játszol.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Valami

0: legyen velem.
1: Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pár órára búcsúzom, ugyanis 11 órától visszatérek, hozom az Itthon Otthont, a Petőfi Rádió programajánló műsorát. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, most pedig jön Habocki Máté kollégám, rajtól a Halló Magyarok. Legyen szép a kedded.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a többnyire napos idő, nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit. Csecsemőt helyeztek el a Heimpál babamentő inkubátorába.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A SAK nagymester élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a SAK nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Csecsemőt helyeztek el a Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorába. Az első orvosi vizsgálatok alapján a kislány egészséges, 56 cm és 4400 g súlyú. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szávosoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütése lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. Elmúlt 6 óra, úgyhogy indul egy újabb napunk, 2026. július 21-e a mai dátum. Természetesen a magyar kedvencek várnak ránk ezen a reggelen is. Mindjárt az Iron Mafia, elsőként pedig a Tortuga, Csak te vagy.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 21-e van, a mai dátum kapcsán pedig megemlékezhetünk Tar Béláról. A Kossuth és Balázs Béla díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett magyar filmrendezőről, forgatókönyvíróról, producerről, aki a kortárs egyetemes filmművészet egyik legnagyobb hatású, nemzetközileg is elismert ikonikus alakja, mert hogy 1955-ben éppen július 21-én látta meg a napvilágot. Idén január óta már az Égi Filmvásznakra rendez, földi pályafutása során viszont olyan filmes alkotásokat hagyott ránk, mint a Sátántangó, a Werkmeister harmóniák, vagy épp a Torinói ló. Ha már mozgókép, ma este egyébként az M1-en 8 órától az Angyalbőrben című magyar TV-film sorozat első részét láthatod, aztán 9-től rögtön a másodikat is. Alig ha nem sokakban nosztalgikus emlékeket idéz a Vas Bogdányi laktanya élete. A mozgóképtől pedig vissza a zenékhez, a Carson Coma csapatának július 21-e szünnap, azon a holnap után már játszanak a Campus Fesztiválon. Egyszerűen semmi sem egyszerű, ezt hallgatjuk most a Petőfi.
2: Ezt

0: mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az Ivan and the Parasol gondoskodott az ébresztésünkről, és hát ne felejtsük, hogy ezen a héten hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, majd 23-án lesz a hivatalos pontotparti, úgyhogy országszerte többfelé várnak rendezvényekkel. A zenekar pedig Óbudán szórakoztatja majd a felvételi ponthatárra várakozókat. Mi pedig nem várakozunk tovább, hiszen már is fél hét van, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán Denizzel a csoda, itt a Petőfi.
2: Az igazi hős nem Superman vagy Batman, a csoda ott él benned és bennem.
0: A műsorszám még megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A SAK nagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a SAK nagymesternek, hogy megfontolta a felkérést. A kormányfő hozzátette, vállalja a felelősséget azért, hogy a lelkesedése okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez. Az egész Tisza frakció és sok tiszáj szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. Közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, aki hozzátette, szomorúan veszi tudomásul, de megérti a SAK nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért Magyar Pétert terheli a felelősség. A KDNP frakcióvezetője a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit SAK nagymester mégsem vállalja a köztársasági elnöki jelöltséget. Rétvári Bence szerint az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetés komédiába fulladt, és csak tovább csorbította az eljárás hitelét.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett, de, mint fogalmazott, semmi nem fog történni, amíg az előző kormánypártok bájba ott van. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházáshoz kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hozzátette, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig bejelentette, nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményez a volt külügyminiszter BYD-nál betöltött új munkahelye miatt. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. A kormány.hu oldalon egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, az átlag sebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek használatáról kérik ki az emberek véleményét.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Ismét támadást intézett az iráni forradalmi gárda olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomáshoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre. A kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Továbbra is nyitott az Egyesült Államok a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabad hajózásáról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A hormuzi szoros teljes újranyitását és a közel-keleti harcok azonnali beszüntetését sürgetik a Dél-Kelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének külügyminiszterei. Közleményük szerint a közel-keleti feszültségek a kereskedelmet, az energiapiacokat, az ellátási láncokat, a mezőgazdasági termelést, valamint az energia- és élelmiszerbiztonságot is veszélyeztetik. Egy hónapja nem volt olyan drága a gáz Európában, mint most. Az irányadónak számító holland tőzsdén nagyjából a duplájába kerül az egy évvel ezelőttinek. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződött feszültség, amely jelentősen befolyásolja a hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Átalakította elődje kormányát a frissen kinevezett brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére, John Healy egy védelmi minisztert. A külügyminiszternek pedig Ed Milbandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét nevezte ki. Shabana Mahmood ugyanakkor az új kormányban is maradt belügyminiszter. Andy Burnham tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Halálos áldozatokat is követelt egy hajóbaleset Nigériában. A szerencsétlenség vasárnap történt, több tucat embert, köztük gyerekeket még keresnek. Úgy tudni, eddig 15 utason tudtak segíteni, és 6 holttestet emeltek ki a vízből. Nigériában gyakoriak a hasonló balesetek a hajók rossz állapota és a szabályok be nem tartása miatt. 10 holttestet emeltek ki az Atlanti óceánból a hétvégén elsüllyedt komphajó balesete után Guyana partjainál. Utasai, illetve legénysége közül 67 embert, köztük 15 gyereket élve kimentettek. Több tucat ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván, de pontos számuk nem ismert. Vasárnap még azt közölték, hogy 130 ember volt a fedélzeten, de a hatóságok szerint hiányos lehetett az utaslista.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók vasárnap az ausztriai Rex-hegységben. A két fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 méter zuhant. Társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A rossz idő miatt a mentők csak gyalog, hordágyon tudták lehozni őket a hegyről. Vihar pusztított a horvátországi Losiny és Krk szigetén. Többen megsérültek. Egy napernyőt vivő nőbe villám csapott, őt súlyos állapotban vitték kórházba. Két tengerparti kempingben lakókocsik és járművek rongálódtak meg, több embert ki kellett menekíteni. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeteken. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyermekekre.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett ma is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok várható.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó reggelt kívánok, Tóth Bélát hallják. Óriási tömeg becslések szerint 1 millió ünneplő ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New York-i VB döntőben, Hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le Egnurra a címvédő Argentínát. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat tegnap 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A kapus Pécsi Ármin nélkül, de Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretében utazott el a Liverpool labdarúgó csapata az amerikai edzőtáborába. Az angol együttes 2 hetet tölt az Egyesült Államokban, ahol barátságos mérkőzést játszik a Sunderlanddel, a Wrexhammel és a Leeds Uniteddel. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A 3. fordulóban a Fenerbahce és a Górnik Zabrze bajnokok ligája párharcának vesztesével találkozhat az FTC. A Konferencia Liga 3. selejtező körében a magyar bajnok Eto FC az Észak-Macedón Várdárral vagy a Letrigával mérkőzhet, ha túljut a 2. fordulón. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. A viadal tavalyi döntőse a japán Uchiyamát 2 játszmában 7-5-6-4-re győzte le a legjobb 32 között. Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi 2-szeres aranylabdás futballistája. A 63-szoros angol válogatott Keegan a Liverpool-lal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint 1-1 FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Kevin Keegan 75 évesen hunyt el. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Kiborult poharat nyitott terasz ajtó. Őről a kávé nyílik a szem az ajtó.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A magyar kedvencek gondoskodnak az ébresztésünkről, ezen a csodás nyári reggelen is nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Közben pedig érdemes támogatni az immunrendszerünket a zene mellett sok gyümölcsel is, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitellel. Jönnek a legfrissebbek, hiszen 7 óra lesz, és természetesen a névnaposokról sem feledkezünk meg, a Danielláknak, Danieleknek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. A következő órát majd a No Sugar kezdi, amit a szív, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
11: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
14: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
13: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: Többnyire napos időre számíthatunk. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki tisztséget. Folytatódik a szúnyoggérítés.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-esig lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
15: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A SAK nagymester élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Ódis Kriszta szerint a Tisza frakció és Sok Tiszás is kiváló köztársasági elnöknek tartotta volna Polgár Juditot, akinek döntését sajnálattal, de megértéssel fogadták. A Fidesz ugyanakkor Polgár Judit helyesen döntött, Bóka János pedig a kialakult helyzetért Magyar Pétert tette felelőssé. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Ökológiai lábnyom kalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás a cégek működési és számviteli adatai alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük és hol érdemes változtatniuk. A kalkulátort kifejezetten a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira fejlesztették, és a fenntarthatóság mellett a működési költségek csökkentését is segítheti. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei-tó 23, a Tisza-tó 27 fokos.
3: A hírek után
11: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 7 óra után is számíthatsz a zenés ébresztőre, na meg például néhány jó kis Balaton környéki tippre. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. 2026. július 21-én kedden kezdünk ezúttal a No Sugar csapata, amit a szív.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Oda fenn.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Yeah,

0: lesz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Mától vasárnapig koncertekkel, hagyományőrző programokkal és különleges élményekkel vár az Anna Fesztivál Balatonfüreden. Az Annabát megelőző napokban mindez méltó ráhangolódást kínál az ország egyik legrégebbi és legismertebb társasági eseményére. A rendezvény sorozat közelebb hozza számunkra a 201 éves Annabál hagyományát, a gazdag kulturális program kínálata múlt értékeit és a jelen közösségi élményeit ötvözve teremti meg azt az egyedülálló hangulatot, amely évről évre Balatonfüred egyik legkiemelkedőbb nyári eseményévé teszi az Anna Fesztivált. A szívhalászat idén is különleges élményt kínál, elmaradhatatlan eseménye a Szerenádok éjszakája, amikor Kalló Zoltán primadíjas hegedűművész és zenekar a szerenádot ad az első bálozó hajadonlányoknak. Az idei Anna Fesztivál egyik legfontosabb újdonsága pedig, hogy a nagy színpad új helyszínre, a Kisfaludi színpadhoz költözik, ami kiváló környezetet biztosít a fesztivál kiemelt koncertjeinek és a nagyszabású programoknak. No, erről is mindjárt bővebben, de ha már Annabál, akkor az Anna and the Barbies vár ránk. Gombó, Cittapető film.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az Ember Space csapat a zenét, ez volt az Over the Moon, egy percen belül megérkezünk 7:30-hoz, a nyugati ország részbe pedig felhők érkeztek, sőt a Balaton déli részén, Balaton-Mária fürdő két hely térségében eső felhők is kószálnak, egyébként 18,2 Celsius fok a hőmérsékleti átlag az országban. A fővárosban balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca közelében, és nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, úgyhogy érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Jönnek a további infók, aztán Hiel Humelers, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos időre számíthatunk. Hallerné Nagy Anikó veszi át ideiglenesen a házelnöki feladatokat. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsánál a 29-es és a 26-os kilométer között növényzet gondozása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester megtiszteltésnek nevezte a kezdeményezők felkérését. Ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tisztás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása hétfő éjfélkor szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bugár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Ismét végig korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A szakemberek váltót cseréltek, ágyazat és felső vezeték karbantartási munkákat végeztek. Rendezték a pálya környezetét és átépítettek három útátjárót. A karbantartással megbízhatóbbá és pontosabbá válhat a közlekedés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: az idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Az előbb Balatonfüreden jártunk, és ott hagytuk abba, hogy az idei fesztivál egyik legfontosabb újdonsága, hogy a nagy színpad a kisfaludi színpadhoz költözik, ami kiváló környezetet biztosít a fesztivál kiemelt koncertjeinek és nagyszabású programjainak. Ott lesz például az Opera Füred énekkarigála és az Opera Gála, emellett itt ad koncertet a Magna Cum Laude csapata, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara is. A nagy színpad programját tovább színesíti a Duna Művész Együttes tánckarának és a Göncöl zenekarnak a fellépése, amelyek a magyar népzenei és néptánc hagyományokat idézik meg. Az Anna Bál estjén a helyszínen élő közvetítésen követheted az ország egyik legrangosabb társasági eseményének legemlékezetesebb pillanatait, így részese lehetsz a bál különleges hangulatának. Július 25-én egyébként lovas hintózást is tartanak, úgyhogy akár ezt is megtekintheted. A bál hölgy vendégeinek nyakába kerülő herendi porcelán szívek pedig idén bronz metál díszítést kapnak. No de természetesen lesz még szó itt a hét második részében az Anna Bálról, most viszont vissza a magyar zenei kedvencekhez. Filó, Tonic, 100-szor itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyarod, a Bieber zárja az órát, ez volt a Sorry, 7:57 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Sanya azt írja, hogy az M7 kivezetőn a Balaton felé munkavégzés és hatalmas lassulás van. Köszi az infót, akkor sok türelmet kívánok oda. A fővárosban pedig baleset történt a Dohány utcában a Nyár utca előtt, a 74-es trolli terelt útvonalon jár, nem érinti a Nyár utca, Károly körút és a Nagy Diófa utca megállót. Az M2-es metró és a Rákóczi úton közlekedő BKK buszok igénybevételét ajánlja a társaság, és balesetben sérült járműveket kell kerülgetni a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca közelében, valamint baleset miatt csak a belső sáv járható a Kőbányai úton kifelé a Szállás utcánál. Jönnek a további információk, aztán pedig a Blaha Louisiana vár ránk 8 után. Sokat bír, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Többnyire napos időre számíthatunk. Hamarosan folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A Holdnak ütközhet egy SpaceX rakétadarab.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál a növényzet gondozása miatt a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött időszakos torlódás alakult ki. Az M7-esen Érdnél Letenye felé mozgó munkavégzés mellett betonelemek helyreigazítása zajlik a belső sávban. A munkaterület mögött lassulás tapasztalható. Aztán a 25-ös főúton Felnémetnél a 20-as kilométernél felborult egy autó. A balesetnél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával folytatódik ma délelőtt 9 órakor a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Elődje Yvette Cooper az egészségügyi miniszteri tisztséget tölti be. Andy Burnhamnek tegnap adott kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodó. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 10 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A művelet célja Irán katonai képességeinek csökkentése. Közben az iráni forradalmi gárda tegnap ismét Kuvaitban és Bahreinben található amerikai támaszpontokat támadott. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csak nem 100 000 embert zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakéta elemet tavaly januárban két Hold szonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kering az űrben.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok, így a nyári szünet kellős közepén, 2026. július 21-én kedden. Remélem, hogy gyűjtögeted a nyári élményeket, a magyar zenei kedvencek erről is gondoskodnak. A Blahalúziánál kezdünk, jön a Sokadvír.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8 óra 16 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt és jó utat kívánok. Az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy a 30-as 20-as kilométerek közötti szakaszon. Na, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki na, a külső sávban. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében a 29-es 26-os kilométerek között növényzet gondozása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás van. Na, a 25-ös főúton pedig Felnémet térségében na, 20-as kilométernél felborult egy autó, a balesetnél a forgalom félpályán halad. A fővárosban pedig baleset miatt csak a belső sáv járható, a Kőbányai úton kifelé a Szállás utcánál. Vigyázz magadra, a úton vagy, SMS számunk 0630303380, illetve a Messengeren, Viberen szintén elérsz minket. És igen, sokakat ért el a FIFA 2026 labdarúgó világbajnokság döntője Magyarországon. Az idei év eddigi legnézettebb televíziós műsora és sporteseménye lett. Egy átlagos néző 2 óra 10 percet nézett meg az M4 Sport 3 óra 25 perc hosszú közvetítéséből. A bekapcsolódó nézők száma elérte a 2,35 millió főt. Sport közvetítések terén pedig ezen a héten sem szűkölködünk. A hétfői szünnap után ma 14:15-től folytatódik a Tour de France. A 16. szakasz egyéni időfutam lesz 26,1 kilométeres távval. Ez egyben egyébként a záró hét kezdete is. Hamarosan kezdetét veszi a száguldó cirkusz körözése a Hungaroringen. Ma 18:15-től a Forma 1-es Box utca magazinban jön az előretekintés, no meg a múlt hétvégi belga nagydíj összegzése. 20 óra 15 perctől pedig a Győri Eto luxemburgi vendégszereplését láthatjuk a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában. Úgyhogy jó szurkolást, jó szórakozást mindez. Az Intim Torna illegált pedig augusztus elején majd Makon láthatjuk. Örökké című dalukat hallgatjuk most a Petőfi

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ákos zenélt, ez volt a Fényben néz, a nyári estéken pedig a fény mellé a szúnyogok is megjelennek, a hangjukat pedig akár fel is veheted. Hogy miért fontos ez, hamarosan kiderül. Fontos az is, hogy vigyázz magadra az utakon, így 8:30 előtt egy perccel nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcán, itt a fővárosban, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedj. És tégy így majd Debrecenben is a következő napokban, hiszen holnap indul a Campus Fesztivál, ahol a tankcsapda is játszik, szombaton pedig határon túl a Vajdaságban játszanak majd. Mennyország turiszt, ezzel megyünk tovább a hírek után, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos időre számíthatunk. Hamarosan folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Lezárások várhatók a Puskás Aréna környékén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között az erős forgalom miatt időszakos torlódás alakult ki a külső sávban. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál a növényzet gondozása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás tapasztalható. Aztán a 25-ös főúton Felnémetnél a 20-as kilométernél felborult egy autó. A balesetnél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A SAK nagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését. Ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarország értett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával folytatódik ma délelőtt 9 órakor a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Több útszakaszt is lezárnak ideiglenesen ma a Puskás Aréna környékén este 6 és fél 12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedés javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütése lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
3: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Néha kevés hallhattuk az Ivan and the Parazoltól, szúnyogból meg néha egy is több a kelleténél. Minden esetre most a hangjuk gyűjtésében kérik a segítséget. Már is mondom a részleteket, de előtte még Zoli SMS-re azt írja, hogy az M1-esen Győr irányába Tatabányánál baleset miatt van torlódás, kb. 10 perc a késés. Zoli, köszi szépen, jó utat neked. Az M3-as autópályán pedig Gödöllő térségében a Vásáros Namény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreállítása zajlik épp a belső sávban. A munka terület mögött ezért van 2-3 kilométeres torlódás, légy türelmes. Na és akkor vissza a szúnyogokhoz. Na, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyog hangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez. Na, a központ kutatói a Moszkityúna alkalmazással gyűjtik a magyarországi szúnyog hangokat, amelyekkel a Moszkityúna nemzetközi adatbázist bővítik. Arra biztatnak, hogy készíts felvételeket a Moszkityúna mobil alkalmazás segítségével, hogy a világ szerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Itthon jelenleg 53 szúnyogfaj él, 50 őshonos és 3 inváziós faj, és hát vannak olyan fajok, amelyek nem szívnak vért emberből, más szúnyogfajok ugyanakkor képesek lehetnek embereknek vagy házi állatoknak különböző kórokozókat átadni. Ezért különösen fontos, hogy a kutatók minél pontosabb képet kapjanak arról, hogy mely fajok hol fordulnak elő Magyarországon. Az észleléseket beküldheted a mobil alkalmazáson, e-mailben vagy projekt honlapján. Is. Na, az egyes szúnyogfajok zümmögése pedig specifikus jellemzőket hordozhat, ezek alapján a jövőben akár hangalapú azonosíthatóság is megtörténhet a különböző fajok tekintetében. A hangalapú felismerés azonban csak akkor lehet megbízható, hogyha az algoritmusok nagy mennyiségű, változatos és ellenőrzött adaton tanulnak, ezért különösen fontos, hogy a nemzetközi adatbázisban minél több magyarországi felvétel is szerepeljen. A program részleteit egyébként megtalálod na a szúnyogmonitor.hu oldalon. Hogyha kedvet kaptál a szúnyog hangok rögzítéséhez, hát azért minden esetre szúnyogcsípésmentes mindennapokat kívánok. Hogyha egy kis hajkurászáshoz van kedved, akkor bátran törzsd az alkalmazást, nézz utána a részleteknek, és gyűjtsük együtt a szúnyog hangokat. No, meg a magyar kedvenceket, egy kicsit talán kellemesebb hallgatni, mint a szúnyogzümmögés pláne elalvás előtt. Balkán fanatik, ha te tudnád, ezzel megyünk tovább a folytatásban. Szombaton a csapat egyébként majd Bugacon játszik. Right now, I just need you. I just need you.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Összárgult képeink ott vannak még az ablakban. Meghalunk félig, csak ne vesszünk el a nagyszajunkat. Nem vagyok ember, mert az ember nem felejti el, hogy érezt.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, Amannáék zárták az órát. 2 perc múlva 9, a Balaton és Budapest térségében 30 km/h meghaladó széllökések vannak. Most felhős napos időnk van országszerte. A napi melegrekord nincs veszélyben, ez 40,5 fok Túrkevéről még 2007-ből. A nyugati ország részben most 18-20, a középső és keleti tájakon 23-25 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Debrecenben egészen pontosan 24,2 Celsius fokot mérhetünk. Itt rendezik a következő napokban a Campus Fesztivál, amin a Valmar is ott lesz majd. Éget a nap, ezzel indulunk 9 után. Itt a Petőfi.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
13: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
14: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
13: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: Többnyire napos időre számíthatunk. Folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Holnapig kell jelezni az SNI státuszt az iskoláknak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Az M1-esen Hegyesalom felé Tatabányánál baleset történt. Forgalomkorlátozásra kell itt számítani, a helyszínen 2-3 kilométeres a dugó. Az M3-ason Gödöllőnél Vásárosnamény felé elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leállósávban halad, a munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Aztán az M5-ösön Budapest felé Ócsánál a növényzet gondozása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
15: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával folytatódik a parlament rendkívüli ülése ezekben a percekben. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az Agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, közölte. Cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók bevezetése. A politikus a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselői hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el. Ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Több útszakaszt is lezárnak ideiglenesen ma a Puskás Aréna környékén este 6:30-12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
3: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. július 21-e van, kedd elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok. A bőröd védelmére ma is figyelj mindenképp, 10 után már erős UV-sugárzás várható, a Valmarral, Manuellel pedig már most éget a nap.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Sokan izgatottan várták ezt a hetet, hiszen kiderülnek a felsőoktatási ponthatárok, és hivatalos pontot parti rendezvényeket is tartanak. Július 23-án csütörtökön országszerte. Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán élheted át az izgalmas pillanatokat, és a vidéki városokban is koncertekkel, DJ-kkel, játékokkal, egyéb zenés-táncos programokkal várnak. Többek között Veszprém, Pécs, Szeged, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen és Tatabánya is tart ponthatárváró eseményt. Elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők a ponthatárok, azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat, előzetes tájékoztatásként már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről, ugyanez személyre szabottan részletesebben megtekinthető egyébként az e-felvételi felületén is. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat, amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb július 31-ig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Hajrá, szurkolók, ha te is épp izgatottan várakozol, zenével oldjuk a feszültséget. Na-na-na, Before I Leave, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Rádió.
1: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy, milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Igazi kincs hallhattuk Grétával, és valódi kincseket láthatunk a Szép Művészeti Múzeumban is, hiszen az egyiptomi művészek alkotói munkásságában nyújt betekintést az Örökkévalóság megörökítése című új kiállítás, amelyen kiemelt jelentőséget kap a műalkotások megismerését segítő modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása is. A legmodernebb eszközöknek köszönhetően egy koporsó háromdimenziós animációját is láthatod, a holovetítő segítségével pedig egy szobor eredeti, szabad szemmel már nem látható színei is újra életre kelnek. Az ókori egyiptomi szobrok, sztélék, domborművek, falfestmények és egyéb műtárgyak rituális és mágikus erejükkel az örökkévalóságot idézték meg az élők világában. Az egyiptomiak gyakran az örökkévalóság, a határtalanság, maradandóság kifejezésekkel jellemezték halottaik és isteneik világát. A temetőket, sírokat, templomokat szintén az örökkévalóság számára építették, és számtalan értékes anyagból készített, kultikus rendeltetésű, művészi értékű alkotással díszítették őket. Na, a kiállítás reprezentatív válogatást mutat be az ilyen típusú műtárgyakból, betekintést nyújtva az alkotás folyamataiba is. Úgyhogy érdemes ellátogatni tehát a Szép Művészetibe is. Ha az egyiptomi élmények mellé Dash koncert élményre is vágysz, akkor a héten Veszprémben a helyed. Na, folytatásban Young Fly-jal jönnek, itt a Kiskecen.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Révész Tamás fotográfiáiból nyílt kiállítás a Műcsarnokban, Csend a mindennapok költészete címmel, aminek első kísérő programja egy tárlatvezetés lesz a művésszel július 30-án. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás csak nem 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapesttől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökít. A kiállítás október 11-ig tekinthető meg a Műcsarnokban. A Quimby pedig a héten megtekinthető például a Campus Fesztiválon, valamint Balatonakaratján is. Ez újdonságuk a Láthatatlanul, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10 órához érkezünk pillanatokon belül, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán pedig irány Sopron a Well Hello-val, halott pénzzel. Emlékszem Sopronban, itt a Petőfi. Emlékszem Sopronban, észtem a fát
2: köré, összelőtt ágyokban, úgy tudna nap köré. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Program.

0: Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyuti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos időre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Több tucat ember eltűnt Guyana partjainál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál az 57-es kilométernél 3 autó összeütközött. A helyszínen 3 kilométeres a dugó. Aztán az M3-ason Gödöllőnél Vásárosnamény felé elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leállósávban halad. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikre. Egyebek közt az alkoholra, a tej- és mezőgazdasági termékekre, bútorokra, papírra, továbbá ruházati és textil termékekre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozót, vágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Tovább nőtt a hétvégén Guyana partjainál történt kombaleset halálos áldozatainak száma. 27 holttestet már kiemeltek a hatóságok az Atlanti-óceánból. 83-an eltűntek, őket továbbra is keresik. A komb feltehetően túlterhelt volt, a tragédiát túlélő kapitány drogtesztje pozitív lett. Őt, valamint a személyzet egy tagját őrizetbe vették, az ügyben vizsgálat indult.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Megkezdődött a mai utolsó 60 percünk, hiszen elmúlt 10 óra. Folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 21-én kedden, és a fesztivál hangulatot szállítja nekünk a Well Hello és a Halott Pénz csapata kezdésnek. Emlékszem Sopronba!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a Balkán VIP és a Szabadabb. A nyári szabadság mellé pedig a nyár 26 adása ma reggel is a Réfülöpi Mólóról jelentkezik. A Duna televíziós csatornáján már láthatod az élő magazin műsort, melyben szóba kerül a motorozás, a motoros közösség ereje és természetesen a biztonságos közlekedés. A hazai hagyományok közül a solymászat kerül kézzelfogható közelségbe, és az élő legenda Kassai Lajos, az ötszörös Guinness rekorder Lovas Iász is ott lesz, aki az utánpótlás nevedésről, a hagyomány modernizálásáról mesél. A zenei élményről pedig Cutor Zoltán, a Nyers és a Belmondó énekesek gondoskodik. A Belmondó zenél most nálunk is lesz, volt, van, itt a Petőfi.
2: Lesz,

rien. Je dois absolument me toucher.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ezúttal a mesék világában kalandozunk. A közkedvelt francia ismeretterjesztő sorozat az Egyszer volt, hol nem volt, több mint 40 éve játékos formában segíti a gyerekeket a világ megismerésében. Ezúttal az Egyszer volt, hol nem volt, a Tárgyak című 78 epizódos széria látható augusztus 19-ig az M2 Mese TV-n 19 órától az esti mesesávban. Hogy miért olyan fontos találmány az emberiség történetében a kanál, hogyan készült az első kerékpár, kifedezte fel, hogy a kakaóbabból megfelelő eszközökkel és recepttel a világ legfinomabb étke, a csokoládé készíthető. Hát csupa olyan kérdés, amelyekre a felnőttek sokszor maguktól értetődőnek vélt válaszokat adnának, a gyerekek számára azonban izgalmas felfedezések kezdetét jelentik. Az epizódok arra is választ adnak, hogy hogyan formálták ezek a hétköznapi eszközök a történelmet, és milyen tudományos felfedezések kapcsolódnak hozzájuk. Erre a kíváncsiságra épít az Egyszer volt, hol nem volt, a Tárgyak. A sorozat nem csak a gyerekeknek kínál izgalmas felfedeznivalót, hanem nosztalgikus élmény nyújt azoknak a szülőknek és nagyszülőknek is, akik egykor maguk is a sorozaton nőttek fel. Nosztalgia helyett pedig újdonság, ami a zenéket illeti Fluorral, Sosehollal, Szófiával. Ez a Keserű, itt a Petőfi.
2: Akinek

0: a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot kívánok, és nagyon-nagyon jó munkát, ha épp dolgozol. Hogyha pedig a nyári szabadság van terítéken, 11 órától jó kis programtippek is jönnek, hogyha kimozdulnál. Délután akár kirándulás tippeket is kaphatsz, aztán jön Szikora Tomi este 7-től kívánságműsor, 9-től pedig Kultúrfitness, benne itt lesz Miranda Liu hegedűművész, a 8. Miraton Fesztiválról mesél majd, illetve Nagy Judit is érkezik, hogy az Orgonapont koncert sorozatról megossza a legfontosabb tudnivalókat. 11-től pedig a Nemzeti Dalban Fekete Laci vár, a Liana, a The Carbon Fools, Diaz Menta, Tarány Tamás, illetve Kali Sanders egy-egy újdonságát mutatja majd be, úgyhogy tarts velünk a késő esti órákban is. A következőkben pedig mindjárt Blanche, Viszlát, szia! Itt a Petőfi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, 11 órához érkezünk, úgyhogy jönnek már is a legfrissebbek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mai napon. Az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra és a többi közlekedőre is. Hogyha pedig netán strandon indulsz, akkor a bőröd védelmére is mindenki fordíts kellő figyelmet. Holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
3: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
0: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
0: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Többnyire napos időre számíthatunk. Torlódásra kell készülni az M3-ason. Bárdal támadta meg volt élettársát egy bagaméri férfi.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M3-ason Gödöllőnél Vásárosnamény felé elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leálló sávban halad, a munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forstoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Pótvizsgára kényszerülő diákoknak indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A programot a legszegényebb településeken szervezik meg a tanulási nehézségekkel küzdő iskolásoknak. A cél, hogy csökkentsék a bukások számát és az iskolai lemorzsolódás arányát. Bárdal támadt volt élettársára egy férfi a napokban Bagaméren. A támadó éjszaka jelent meg egykori párja házánál, vita alakult ki köztük, majd a férfi egy húsbárdal többször megütötte a nő fejét. Közben pedig azzal fenyegette, hogy megöli. Az elmokfutó egykori sógora azonban közbelépett, az elkövető elmenekült. A rendőrök másnap reggel fogták el. Kihallgatása után őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A megtámadott nőt súlyos sérülésekkel elvitték kórházba.
0: Petőfi Rádió. Sport.
11: Jó napot kívánok, Mújdvica Istvánt hallják. Közel 2 millióan ünnepelték tegnap este a világbajnok spanyol labdarúgó válogatottat Madrid belvárosában. A Luis de la Fuente vezette csapat vasárnap a New York-i VB döntőben hosszabbítás után a címvédő Argentinát győzte le 1-0. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencialiga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Ater Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A tegnapi nioni sorsoláson kiderült, hogy a Győr továbbjutása esetén az Észak-Macedón Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet. Szintén a konferencialiga ligában csütörtökön a Debrecen és a Paks is megkezdi szereplését. A DVSC a Pjunik Jereván elleni továbbjutás esetén akár a dán Köbenhábni együttesével is összecsaphat, míg a tolnai csapat, ha kiejteni a Panathinaikost, akkor a nagyszombat CSKA Szófia párharc győztesével mérkőzhet. Az Európa Ligában pedig a Ferencvárosa túljut a holland Twentén, akkor a harmadik körben a Fenerbahce Górnik Zabrze BL párharcának vesztesével találkozhat majd. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna, a viadal tavalyi döntős a japán Uchiyamát 7-5-6-4-re verte az első fordulóban. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütése lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tiszató 27 fokos.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Már indul is a Petőfi Rádió programajánló műsora az itthon-otthon. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Megnézzük, milyen idő vár ránk a héten. Elugrunk a budapesti Duna ünnepére, és elárulom, miért érdemes puszta Szabolcsot is beiktatni a következő napokban. Tarts velem! Na, kezdés egy Petőfi klasszikusé most, itt a 30Y.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar

Nyomtuk a gázt a Kuplung zenekarral itt a Petőfin, ahol minden magyar. Mi is gázt adunk és indítjuk az Itthon-Otthont a Petőfi Rádió programajánlóját, de előbb még nézzük, hogy milyen idővel indul a hetünk. Ma még 24 és 30 fok környékén alakulnak a csúcsok, és bár elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, országos esőre most sem kell számítanunk. A holnap érkező hideg frontnak köszönhetően a hét második felében már igazán kellemes 23-28 fokos nyári időben lesz részünk, de ne szokjunk hozzá túlságosan. A hétvégén állítólag visszatér a kánikula, és a jövő hét elején akár újra 38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A jó hír viszont az, hogy az előrejelzések szerint augusztus elején végre megérkezhet az aszályt enyhítő eső is. Szóval használjuk ki a kellemes napokat. Én már is hozom a legizgalmasabb hazai programokat. De tarts velem, és közben hallgassunk jó hazai zenéket. Itt is van a Kelemen kabátbantól, a Végtelen, a Petőfi.

0: Azon túl is még.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar jöhet egy kis történelem.
2: Itthon, otthon van programod.
1: Igazi történelmi és közösségi élménnyel várnak mindenkit holnap a Duna ünnepén a fővárosi Vigadó kikötőben. A rendezvény a Nándorfehérvári diadal emléke előtt tiszteleg, miközben a vizeink védelmére és a folyók fontosságára is igyekeznek felhívni a figyelmet. A programok már reggel 9-kor kezdődnek a Vigadó téren, ahonnan ünnepélyes felvonulással mennek át a résztvevők a Zsófia hajóhoz. Déli 12 órakor a harangszó kíséretében 12 ágyülövéssel és koszorúzással emlékeznek meg a hajósokról, a vízben dolgozókról és a folyók áldozatairól. Este 5-től pedig hálaadó misével zárul az ünnepség a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánián. Ne hagyd ki ezt a nem mindennapi vízparti eseményt. Jövök még programajánlóval, mindjárt Puszta Szabolcsról, ráadásul egy 3 napos fesztiválról lesz szó, de előbb itt van Rúzsa Magdi újdonsága. Ez a Rúzs, a Petőfi.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és már is itt vagyok egy újabb programajánlattal.
1: Itthon, otthon van programod.
0: Három nap fesztivál hangulat puszta Szabolcson július 23-a és 25-e között, amikor is elindul a Szabolcs napok, ahol a legkisebbektől a szépkorúakig mindenki megtalálja a kedvére való programot. Csütörtökön vetélkedőkkel és fotókiállítással indulnak be az események. Pénteken jön majd például a Puszta Szabolcs tortája, Rákóczi túrós verseny eredmény hirdetése, és persze kóstoló, ami nagyon jól hangzik. Este pedig Dr. Béres és a helyi lemezlovasok felelnek majd a buliért. Szombaton aztán fogatos találkozó, puszta ötös bemutató, gyerekprogramok és a helyi legerősebb emberverseny vár mindenkit. A hangulatról pedig többek között Bódi Guszti és Margó, valamint Szabó Ádám gondoskodnak. Érdemes tehát ellátogatni Puszta Szabolcsra július 23-a és 25-e között. Ha neked is van program ötletet, küldd el nekem Viberen, Instán vagy Facebookon. Megy tovább az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója, ezúttal a Pontiekkal. Csak a csend van.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fi.

0: A Margaret Island-del értünk el a 12 órához itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Folytatjuk mindjárt az Itthon Otthont, a Petőfi programajánló műsorát, de előbb jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Odett is. Van az a pillanat.
1: A gondolat, ami a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin. A műsorajánló után...
2: frissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos időre számíthatunk. Tartályhajót ért támadás a román partok közelében. Késes támadás volt Athénban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-ason Gödöllőnél Vásárosnamény felé elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leálló sávban halad, a munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Az M86-oson Rébszalak és Beled között a Csorna felé vezető oldalon kigyulladt egy tréler, a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be. Aztán baleset történt a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között. A 170-es kilométernél félpályán halad a forgalom, kerülni Füzesgyarmat felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalás alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Az ülés később Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával folytatódott. Az elmondottakra a pártok frakcióvezetői röviden reagáltak. Újabb ezúttal 690 millió dollár értékű Ukrajnának szánt hitel kifizetését adta jóvá az IMF. A pénz a háború sújtotta országnak megajánlott 4 éves, több mint 8 milliárd dolláros program része. A Nemzetközi Valuta Alap szerint Ukrajna a háború ellenére is megőrizte pénzügyi stabilitását. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A csepp folyósított földgázszállító jármű legénységét kimentették. 3 tengerész égési sérüléseket szenvedett. Nikus Ordán, román államfő szerint az incidens összefüggése hozható az orosz-ukrán háborúval. A román hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Késleltem a turistákra egy álmokfutó reggel az athéni Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütése lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Simonettának köszönjük szépen a friss híreket. Ez még mindig az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A folytatásban kocintunk a badacsonyi borheteken, benézünk a vasvári Szentkultfestre, és a végén adunk a nosztalgiának is egy családi programmal. Most viszont itt van Odett.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: zenék, jó borok, balatoni nyár, mi kell még?
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg a Badacsonyi Borheteket, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztrofesztiválját. A bazalthegyek vulkanikus talajának köszönhetően olyan ikonikus tételeket kóstolhatunk majd meg a helyi borászatok kínálatából, mint a szürkebarát, az egyedülálló kéknyelű, vagy éppen a zamatos olasz rizling. A hűsítők mellé pedig fantasztikus koncertkínálat is társul, az estéket többek között Király Viktor, a Freddy Akusztik Duo és Super DJ-k dallamai teszik majd felejthetetlenné. Kocincsunk egyet a Tanúhegyek lábánál, és élvezzük a balatoni estéket, tehát július 24-e és augusztus 2-a között. Ha neked is van programtippet, küld el nekem Viberen, Instán vagy Facebookon. Megyünk tovább a Petőfén ezúttal, Korinával és Utazóval. Ez a Szilánkok.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy természetközeli kulturális programot keresnél a hétvégére, na akkor figyelj!
1: Itthon, otthon van programod.
0: Vasváron jön az ingyenes Szentkult Fest. Július 24-e és 26-a között a Szentkúti Kápolnai Színpad ad otthont ennek a különleges szabadtéri rendezvénynek, ahol szakrális hagyományok, természet és zene is van. A három nap során olyan sokszínű fellépőket hallgathatunk meg, mint Verép Tamás, a Rutka és Grecsó zenekar, a pörgős népzenét hozó Magyar Banda, vagy éppen a lélegzet elállító Koszika és Sárik Péter trió. A záró napon a Budapest Bár és az Újjána Kvartett varázsolja el majd a közönséget. Egy kis feltöltődés tehát hétvégén július 24-e és 26-a között Vasváron a Szentkult Festen. Mi pedig a munka közben töltődünk hazai kedvencekkel itt a Petőfi, már is Morion, ezt hozom neked. Ez

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az Itthon Otthon végére egy szuper családi tévéműsort hoztam neked, amit a gyerekek és a nosztalgiázni vágyó szülők egyaránt imádni fognak. Az M2 Mese TV-n ugyanis augusztus 19-éig minden este 7 órától látható a klasszikus francia ismeretterjesztő rajzfilm sorozat legújabb évada, az Egyszer volt, hol nem volt, a Tárgyak. A jól ismert őszakállas mester és csapata ezúttal a hétköznapi eszközök, mint a kanál, a kerékpár, vagy éppen a csoki izgalmas történetébe avat be minket. A megújult modern animációs világban Archimédesszel és meglepő tudományos felfedezésekkel is találkozhatnak a kicsik és a nagyok. Úgyhogy üljetek le közösen a képernyők elé, és fedezzétek fel a világ titkait játékosan. Mi pedig fedezzünk fel hazai tehetségeket. Itt a Petőfi, már is a hosszú lépéssel megyünk tovább. Ez az Össze-vissza.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar az itthon otthon, a Petőfi programajánló műsora után az ország legszebb tájait barangoljuk be, rajtól a hajrá magyarok extra pillanatokon belül. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig azonnal hozom neked majd az elefántot, akiktől itt lesz a kár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Többnyire napos időre számíthatunk. Megépülhet a Városháza Park a fővárosban. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M86-oson Répcelak és Belet között a Csorna felé vezető oldalon kigyulladt egy tréler. A műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be. Aztán két baleset is történt a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között. Mindkét helyszínen félpályán halad a forgalom, illetve ezen a szakaszon útfelújítás is zajlik, ahol lámpás irányítás mellett irányonként váltakozva halad a forgalom, kerülni Füzesgyarmat felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forstoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza Park megépítésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézók, teraszok és vendéglátó egységes kis helyet kapnak. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozó tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napközben változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütéshez lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És már indítjuk is a Hajrá Magyarok extrát, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Szép délután. Ebben az órában hazánk legkülönlegesebb tájaira kalauzollak, bejárjuk a Fertőrákosi kőfejtőt, felfedezzük a Solymári várat, és felkapaszkodunk a lenyűgöző hegytűre is. Tarts velem, a kezdés pedig már is az elefánté.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, benne a Hajrá Magyarok Extra, mai első állomásunk pedig az UNESCO világörökség részét képező fertőrákosi kőfejtő. Tudtad, hogy az itt található lajtamészkő 10-12 millió éves, és még a Pannon beltenger emlékeit is őrzi? A hatalmas csarnokok falain ma is tisztán látszanak a megkövesült ősmaradványok. Ez a könnyen alakítható kőzet évszázadokon át a környék legfontosabb építőanyaga volt. Ebből épültek a helyi templomok, várfalak és kastélyok is. Ma a kőfejtő egy páratlan élményközpont. A felszínen a sziklai Benge tanösvényről csodálhatjuk meg a ritka növényeket és a panorámát, odabent pedig a föld alatti témapark kalauzol el minket az évmilliókkal ezelőtti tengervilágába és a kőfaragás történetébe. És hava tortán a föld alatt található barlangszínház, ahol fűthető ülésekkel és lélegzet elállító akusztikával várják a kultúra szerelmeseit. Érdemes tehát ezt felvenni a kirándulós bakancs listánkra. Szuper, hazai tájakért és a legjobb zenéket pedig tarts velem a folytatásban is. Jön is a Jazz meg asztal, a Majol vagyok.

Átutazók. Karamell és az átutazók itt a Petőfin, ahol minden magyar, mind átutazók vagyunk ezen a világon, és ha tehetjük, akkor az időnket töltsük azzal is, hogy felfedezünk rengeteg gyönyörű helyet. Hát jövök én itt tippekkel a Hajrá Magyarok Extrában. Folytassuk utunkat a főváros szomszédságában, a Pilis és a Budai hegység találkozásánál. Itt magasodik a gyönyörűen felújított Solymári vár. A 15. század közepén épült erődítmény igazi uralkodói kézről kézre járó kincs volt. Birtokolta luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás és fia Kormi János is. Bár nem hatalmas fellegvárról van szó, a királyok főként vadászatok idején szálltak meg itt, a történelem viharai mégsem kímélték. Buda 1541-es török kézre kerülése után a vár teljesen elpusztult, a 18. században pedig az új telepesek a köveit is széthorták a házaikhoz. A korábbi feltárásoknak és a 2006-os teljes rekonstrukciónak köszönhetően viszont a vár ma újra régi pompájában tündököl. Lenyűgöző a kilátás, történelmi a hangulat, és kellemessét a vár mindenkit, aki ellátogat ide. Nézd meg tehát te is a felújított Solymári várat. A következő állomás előtt pedig jöjjön most egy újdonság itt a Petőfin, a Honey Beast-től és Daniel Fitől, ez

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok extrában a mai utolsó állomásunk a Balaton felvidék kapuja, a Zánka és Monoszló között magasodó hegyes tű geológiai bemutató hely. Ez a 337 méteres hegy egy igazi természeti csoda. Az egykori bazalt bányászatnak köszönhetően ma szabaddá vált egy 5-6 millió évvel ezelőtt működött vulkán belseje, ahol a több 10 méteres sokszögletű bazalt oszlopok egészen lenyűgöző látvány nyújtanak. A Balaton felvidéki Nemzeti Park egy nagyon jó kis bemutató helyet alakított itt ki. A szabadtéri kőparkban végig sétálva a valóságos geológiai időutazáson vettünk részt, míg a gyerekeket árnyékos játszótér várja. A bányaudvar tetejére felkapaszkodva olyan panoráma tárul elénk a Káli medencéről, amit sosem felejtünk el. Ebben egy kihelyezett rajzos panorámatábla is segít beazonosítani a környező tanúhegyeket. Áprilistól október végéig sötétedésig nyitva vannak, úgyhogy ne hagyd ki. Remélem meghoztam a kedvedet egy jó kis hazai barangoláshoz. Tarts velem a folytatásban is, jönnek a legjobb hazai zenék. A Petőfén itt van, most a Bobek és a Lucky.

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Az AVS-sel zártuk ezt a 60 percet itt a Petőfin, ahol minden magyar. 14 óra után pedig várlak a folytatásban is jó hazai zenékkel a fedélzeten. Ezek kísérik a kedd délutánodat. Jön majd többek között az együtténeklős örökzöld Ákostól. Az Ilyenek voltunk a legfrissebb hírek után. Ne menj messzire!
2: Ilyenek volt.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
6: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
5: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
6: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos időre számíthatunk. Ügyészségi nyomozók vizsgálják a Fidesz szervereit. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt Spanyolországban.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél pályazárat vezettek be. A forgalom a Babati pihenőn keresztül halad. Két autó ütközött az M5-ösön Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M86-oson Répcelak és Belet között a Csorna felé vezető oldalon egy tréler kigyulladt, a 120-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére lezárták az utat. A forgalmat leterelik a 115-ös kilométernél lévő Répcelak-Nik csomópontban. A 4-es főúton Karcag és Püspökladány között a 170-es kilométernél korábban egy kamion és két kis teherautó ütközött. A forgalomkorlátozás a baleset miatt már megszűnt, de ezen a szakaszon útfelújítás is zajlik, ahol lámpás irányítás mellett irányonként váltakozva halad a forgalom, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Megjelentek az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint a nyomozók azért érkeztek, hogy lefoglalják a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. A kommunikációs igazgató jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását az ügy részleteiről. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak a teremben. Több száz lőszert találtak a pénzügyőrök röszkén. A 200 darab vadászfegyverhez való töltényt egy Szerbiából érkezett francia állampolgárságú férfi podgyászából került elő. A ruhák között a bőröndben egy kartondoboz is lapult csempészáruval. A jármű vezetője végül azt mondta, az övé a lőszer. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok Spanyolországban a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León, valamint Aragónia tartományban több települést kiürítettek. Több tízezer hektár felperzselődött. A lángok az erős szél és a kánikula miatt rendkívül gyorsan terjednek. Az oltásba helikoptereket és a katonaság speciális erőit is bevonták.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Változóan felhős lesz az ég, délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ha az ország leghűvösebb pontját keresnénk, akkor a Kending csúcsig kell felmászni, ott nagyjából 16-17 fokot mutatnak a hőmérők, de egyébként nincs nagy forróság az országban, a kellemes nyár folytatódik, ahogy a kellemes kedd délutánunk is itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, jön Ákos, és az ilyenek voltunk.
3: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag

0: Itt volt a Blaha Louisiana és a sűrű végtelen a Petőfin, ahol minden magyar, és mintha a szúnyogok előfordulása is sűrű lenne, mennyiségük pedig végtelennek tűnik. Folytatódik a vérszívók elleni küzdelem az országban, bár az aszály miatt a folyóparti inváziókkal idén szinte nem is találkozunk, a lakó övezetekben felbukkanó új inváziós fajok viszont egyre több bosszúságot okoznak. Ezeknek a lárváknak ugyanis elég egy kerti kaspóban vagy virágalátétben maradt pár csepp víz is a szaporodáshoz. A katasztrófa védelem idén már a költségvetés felét a környezetbarát biológiai lárvaírtásra fordítja. A következő napokban a Balatonnál, a Dráva mentén és a Tiszatónál lépnek fel így a vérszívók ellen, ahol pedig a kifejlett példányok okozzák a galibát, mint a főváros 3. és 21. kerületében, vagy éppen Sopronban, ott kémiai kezelésekre számíthatunk. Figyeljünk mi is a kertben a pangó vizekre, nehogy szaporodási felületet adjunk a szúnyogoknak, és közben próbáljuk meg élvezni a nyarat. A Petőfin, megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel, ezúttal Héjától. Ez a Pont úgy.
1: Azt mondták, létezik az is.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 10 év után teljesen új fejezetet nyit a hazai zenei élet egyik legnagyobb kedvence, a Follow the Flow. Megérkezett ugyanis a srácok legújabb dala, a Beszívom, ami a készülő nagylemezük előfutára. Ez az afrobeat-es dal egy nagyon fontos üzenettel érkezik. Engedjük el a megfelelési kényszert, hiszen önmagunként is lehetünk igazán sikeresek. A srácok pár napja Siófokon léptek fel, ahol egy szívszorító pillanat is volt. Szakács Gergő a plázs színpadán a néhai Szolnoki Péter emlékére énekelte el a Köszönöm, hogy vagy nekem című klasszikust, megidézve a köztük lévő mély tiszteletet. A héten a kampuszon és Kapuváron is találkozhatsz velük. Most pedig következzen tőlük a friss Beszívom, itt a Petőfi.

0: Szemünket már is az utakra vetjük itt a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar. Jövök a legfrissebb közlekedési infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M3-ason Gödöllőnél a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél korábban történt egy baleset, ezért az elmozdult betonelemeket igazítják éppen helyre, emiatt pályazárat vezettek be, a forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül tud már haladni. Az M5-ösön Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon két autó ütközött, a 76-os kilométertől lezárták a külső sávot, ott már 2-3 kilométer hosszan torlódnak az autók. Az M86-oson a Répcelak és Belet közötti szakaszon a Csorna felé vezető oldalon egy autókat szállító tréler gyulladt ki. A 120-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére bevezették a pályazárat. A forgalmat éppen leterelik a 115-ös kilométernél lévő Répcelak-Nick csomópontban. És kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában, a 71-es kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett tud haladni. Ha te is úton vagy, és torlódást, balesetet, vagy bármilyen útakadályt látsz, segíts a többi sofőrnek. Küld el nekem a helyzetjelentésed SMS-ben a 0630303380-on, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon, hogy azonnal továbbadhassam. Vigyázz magadra az utakon!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha a kedd délutánod legjobb aláfestő zeneit keresed, akkor jelentem, a lehető legjobb helyen jársz. Változatosan jönnek a hazai dallamok a következő órában is. Találkozhatsz majd az Animal Cannibals-szel, a Middle Miss Reddel, vagy éppen a Valmarral. Itt lesz a Magány Vagány a friss hírek után. Én Megyesi Gábor vagyok, maradj velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos időre számíthatunk ma. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz szervereit. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat Nagykanizsán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több jármű ütközött az M0-ás végcsomópontjánál az egyes főúti körforgalom előtt a Győr felé vezető oldalon. A teljes útzár miatt már 2 kilométeres a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemeket igazítanak helyre az M3-as a Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő után. A 32-es kilométernél lezárták a pályát, a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométer hosszú. Kigyulladt egy járműszállító tréler az M86-oson Répcelak és Belet között a Csorna felé vezető oldalon. A 115-ös kilométernél a Répcelaki csomópontban leterelik a forgalmat. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában, a 71-es kilométernél félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Habasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat hajnalban Nagykanizsán. Egy 32 éves férfi 60 000 forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók rövid időn belül megtalálták az elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már folyik eljárás. Két vélhetően ittas pilótát mentett fel a szolgálat alól a Swiss légitársaság. Még májusban egy Genfből induló járat személyzete jelentette aggályait a vezetőségnek, így még felszállás előtt tudtak intézkedni. A pilótákkal még a szállodájukban, a reptérre indulás előtt közölték, hogy nem állhatnak szolgálatba. A helyükre 2 másik pilótát küldtek. A 2 leváltott pilóta azóta sem repülhet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Bera Emese. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A 2. és 3. helyen a Real Madrid 2 játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Emiliano Martínez, az argentin labdarúgó válogatott kapusa, közösségi médiában megosztotta dilemmáját. Lehet, hogy a spanyolok elleni vasárnapi VB döntő elvesztésével eljött az ideje annak, hogy átengedje helyét másnak a nemzeti csapatban. Sok mindenen el kell gondolkodni, azon, hogy hogyan tovább, hogy nincs itt az ideje félreállni. Nagyon sajnálom. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a csapatom, a hazám segítségére legyek. Fogalmazott szomorú Instagram posztjában Emiliano Martínez. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az ETO a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változóan felhős lesz az ég. Délen több, északon kevesebb napsütésre lehet számítani. Az északi területeken néhol eső, zápor vagy zivatar is előfordulhat. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A délutánból egy újabb órát indítunk, ez a hazai hit, a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Tudod, melyik a legkoszosabb tárgy a konyhádban? Hát ha van tipped, várom egyébként. Nem sokára erről is beszélünk, közben pedig olyan zenék jönnek itt szépen sorban, mint például a Walmarttól a Magány Magány.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tudtad, hogy a konyhánk legtisztábbnak tűnő szegleteiben is több millió láthatatlan bacit anyázhat? A konyhai higiénia jóval túlmutat a csillogó pultokon. A szakértők most összegyűjtötték azokat az eszközöket, melyek a legtöbb kórokozót rejtik. A szivacsokat és a konyharuhákat például rendszeresen cserélni és magas hőfokon mosni kell, de a konzervnyitó pengéi vagy a karcos vágódeszkák is valóságos baktérium teleppé válhatnak. Sőt, a nyers húsos kézzel megfogott fűszertartókra, az airfryerek zsíros kosarára és a turmix gépek gumitömítésére is fokozottan figyelnünk kellene. A szakemberek három aranyszabályt javasolnak: ne hagyjuk a mosogatóban állni a koszos edényeket, a nyers hússal érintkező eszközöket pedig mindig fertőtlenítsük, és mosogatás után hagyjuk a dolgokat a levegőn megszáradni a konyharuhás törölgetés helyett. Figyeljünk ezekre, nehogy megbetegedjünk. Ennyi információt pedig szerintem jó, ha leöblítünk egy jó hazai zenével a folytatásban. Itt is van a belga, ez az Egyszer Fent, Egyszer Lent.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nehéz évek, belső bizonytalanságok és friss tagcserék után volt pillanat, amikor a Zaporozsec háza táján a feloszlás is reális forgatókönyvnek tűnt. A sztori azonban szerencsére nem ért véget. A zenekar új felállással, friss energiákkal és egy óriási dobással tért vissza. A srácok az elmúlt hónapokban Mező Misivel dolgoztak titokban egy közös dalon, ami a Köszi címet kapta. A történet akkor indult, amikor Misi Szentgotthárdon lépett fel az önálló estjével. Varga Bencét, a Zaporozsec énekesét annyira megérintette a közvetlen hangulat, hogy azonnal tudta, nekik dalt kell írniuk együtt. A végeredményhez Bence szerint az eddigi legjobb videoklipjük készült el, úgyhogy nézd meg, most pedig füleket a hangszóróra, mutatom már is a Zaporozsec és Mező Misi újdonságát, ez a Köszi, a Petőfi.

0: már jó néhány.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és most forduljunk rá a délutáni csúcsforgalomra, jönnek a legfrissebb közlekedési infok.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Budapesten a Krisztina körúton baleset miatt kell lassulásra számítani. Az M0-es autóút végén a Győr felé vezető oldalon, az 1-es főúti körforgalom előtt pedig több autó ütközött össze. A mentés és a helyszínelés miatt teljes az útzár. A torlódás már 1-2 kilométeres. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében két autó szaladt egymásba, 76-os kilométernél ott a külső sávot zárták le, emiatt araszolásra készülj. A 33-as főúton Hortobágy határában pedig kigyulladt egy kamion, a 71-es kilométernél félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Ha látsz valahol fennakadást, vagy esetleg trafipaxot, dobj egy üzenetet SMS-ben a 06303030380-on, Viberen, Instagramon vagy Facebookon. Vezess óvatosan!
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, rengeteg jó zene, friss közlekedési infók és Petőfis játék. Erre számíthatsz a következő órákban, mert hogy érkezik Szikora Tomi és rajtól a Petőfi csúcs. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, találkozzunk holnap is, ugyanígy itt a Petőfin. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Szép délutánt, az indítás a Vadfruttiké lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz szervereit. Nőtt a háború civil áldozatainak száma Ukrajnában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Több jármű ütközött az M0-ás végcsomópontjánál az egyes főúti körforgalom előtt a Győr felé vezető oldalon. A teljes útzár miatt már 2 kilométeres a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter, a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságtól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanács ülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt. Így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Nőtt a háború civil áldozatainak és sebesültjeinek száma Ukrajnában az év első felében. Az ENSZ adatai szerint január és június között csak nem 1400 civil halt meg, és mintegy 8000-en sebesültek meg, ami 37%-os növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a civilek és a polgári infrastruktúra ellen elkövetett támadások háborús bűncselekmények.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másút több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, holnap délután 22-27 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Délután 4 óra van. Ha még dolgozol, pacsi, együtt húzzuk ki a munkanap végét. Számíthatsz rám a folytatásban, veled vagyok. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték pörgeti fel a délutánt. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Akkor átszólt ez a dal a Dash koncerten a Budapest Parkban, és még esőben is mindenki énekelte. Dash, Young Fly, Kiskece a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Mint ahogy mindig, ma is együtt vagyunk, dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Korábban kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában, így a 71-es kilométernél még most is egy sávon megy a forgalom, ezért van tehát lassabb haladás a 33-as főúton Hortobágy határában, ahol a 71-es kilométernél van jelenleg forgalomkorlátozás. Budapesten baleset történt a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél, Pest felé a külső sávban torlódás alakult ki, tehát baleset a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél, Pest felé a külső sávban, illetve baleset van a második kerületben a Fillér utcában a Bimbó útnál. Tehát baleset a Fillér utcában a Bimbó útnál. Várom a még frissebb információkat országosan. Adj hírt Celldömölkről, Tamásiból, Szigetvárról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan nyereményjáték következik. Készítsd a telefonot, hiszen Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Maradj velem, és mondom a részleteket. Addig pedig következik egy feltörekvő csillag, aki egyre nagyobbat megy. Nova, bekebelezel. Ezt hozom most a Petőfi Rádióban 16-22-kor.
2: Gyere, elmagyarázom a sorsom, tudod, mi sír.

minden magyar. 0-30-30-30-380, ez a szám fontos, ide várom az üzeneteket. Nemrég például Zico jelentkezett be hozzánk Ausztriából, Grazból, ő 18 fokot esőt jelentett. Karesz pedig szólt, hogy megkapta a múlt héten nyert Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, és hogy mennyire tetszik neki. Karesz, örülök, hogy velünk vagy. Hamarosan nyereményjáték indul, tehát akinek még nincs Petőfi Rádiós ajándékcsomag, most megnyerheti. Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor tégy így, jelentkezz a 0-30-30-30-380-on, írd meg az óra nyerős lágerének címét, előadóját, ha gyors vagy visszahívlak, mondd a szlogent és vidd a nyereményt. Igen, ilyen egyszerű. A játék mindjárt indul.

0: Hírek az utakról.
1: Hallgatóink jelezték, hogy a fővárosban nem járható a budai alsó rakpart a Margit híd közelében, mert baleset van és óriási a torlódás, tehát baleset a fővárosban a budai alsó rakpartnál a Margit híd közelében, ahol jelentős a torlódás. Köszönjük szépen az infót Annának és Gábornak. A 33-as főúton korábban kigyulladt egy kamion Hortobágy határában, itt a 71-es kilométernél még most is forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 33-as főúton Hortobágy határában, ahol a 71-es kilométernél forgalomkorlátozás van. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útfelújítást végeznek, emiatt mindkét irányban jelentős torlódás van most is, akár plusz 20 perccel is több lehet a menetidő, hogyha az 52-esen autózol Fülöpszállás és Solt között. Vigyázz magadra, várom, gyűjtöm a további infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket Hajdúböszörményből, Újszászról, Kőszegről, hív most 061-759-6060. Köszi előre is!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: Gyerünk tovább, itt a Balkán VIP és a

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Hogy mennyien várták a mai játékot, azt az is igazolja, hogy szerintem ma is rekordmennyiségű üzenet érkezett. De hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, ki volt a leges-legelső, az most fog kiderülni, mert őt hívom.
1: 10-esek.
0: Háló, szia, én a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok.
1: Köszönöm. Én meg az Orsi Bodajkról.
0: Hello, Orsi. Gyors voltál? Első voltál? Ezt most én kérdezem.
1: Igen.
0: Igen, ezért hívtalak vissza. Úgyhogy bent vagy a játékban, bekerültél. Mit szólsz?
1: Hú, nagyon jó. Nagyon örülök.
0: Beszéltünk már korábban? Játszottál már velünk?
1: Egyszer nyertem nálad, igen.
0: Na, akkor most itt a lehetőség. Itt a lehetőség, hogy legyen egy komplett Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lehet a tiéd. De mondom a kérdéseimet, ha felkészültél.
1: Igen, felkészültem.
0: Mondd, kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét?
1: By Alex és a Slap fekete.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy. Akkor tér a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Gratula!
1: De jó, nagyon szuper. Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megvan, ezt összehoztad. Mi volt a taktikád? Kicsit segíts azoknak a hallgatóknak, akik még sosem nyertek, de ezek szerint
1: előre megírom az SMS-t. Előre írok SMS-t, tehát az üzenet elejét, és akkor, mikor bejön a szignál, hogy most, akkor utána már csak írom a szöveget, hogy mi a zene.
0: Aha, igen, mert úgy szoktad, hogy látom, hogy szia, Orsi vagyok, a nyertes zene, és akkor utána pedig jön a By Alex fekete, most volt ugye ez a szám.
1: Így van.
0: Oké, na hát köszi, hogy megosztottad. Mondom ezt azok nevében, akik még sosem nyertek nálunk itt a rádióban, de hát akkor egyszer mindenki utolér a szerencse. Te mit csinálsz éppen?
1: Éppen főzök, mert költözés előtt állunk, úgyhogy előre főzök, hogy ne kelljen a hétvégén főzni, hanem lehessen csak költözni.
0: Húha! Dobozolás van ezerrel?
1: Igen, igen, dobozolás, zsákolás, csomagolás.
0: Hát ezt a részét nem irigylem a költözésnek, de gondolom már várjátok az új otthonotokat.
1: Igen, igen, igen, már nagyon.
0: Na szuper, hát akkor én kívánom, hogy minden úgy legyen, ahogyan azt terveztétek. A következő dal pedig a tiéd a főzéshez, Ocsó Mácsó és a jó nekem.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Játék lesz volna délután is, 4 és 5 között. Nyerj Petőfi Rádiós ajándék.

Petőfi Rádió, minden magyar. 5 óra lesz, ez már a délutáni hajrá, és ha még dolgozol, együtt megcsináljuk, számíthatsz rám a folytatásban is. Mindjárt a Follow the Flow-dalát játszom, ez a Porszám.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
4: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
5: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta a Fidesz szervereit az ügyészség. Riasztást adtak ki felhőszakadás és jégeső miatt a horvátországi Split térségére.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Belső vizsgálatot rendelt el a Lázár Info feltételezett közpénzből történő finanszírozása miatt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a Lázár Info élő közvetítését biztosító kisbusz állami tulajdonban van, de a járművet hónapokig a volt miniszter fotósa használta, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja. A területért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a többi között megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást. Tűz volt a Kettle kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Kábelek és faanyagok gyulladtak meg a cég egyik partnerének működési területén. A lángokat a létesítmény tűzoltói eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. Heves zivatarok, viharos szél, felhőszakadás és jégeső veszélye miatt vörös riasztást adtak ki a horvátországi Split térségére. A hatóságok arra kérik az ott nyaralókat, hogy kísérjék figyelemmel a riasztásokat, és a vihar idején kerüljék a strandokat, a tengeri programokat és más szabadtéri tevékenységeket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Éjszaka és holnap főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok. Másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 5 óra után is együtt a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Aki még dolgozik, aki úton van, nekik játszom a következő dalt. Follow the Flow, Porsen, de szól mindjárt a Punani Masszív, a Queen B és a Tankcsapda egy-egy zenéje is.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: a Quimby, láthatatlanul a Petőfi Rádióban minden magyar. 0-30-30-30-380, csekkolom az üzeneteket, George írt nekünk. Hello Tomi, a leggyönyörűbb lányoknak, Aurórának, Dórinak és Julcsinak szeretnék örömet okozni egy zenével. Apa nagyon szeret titeket, mindig itt leszek nektek. Oké, Auróra, Dóri és Julcsi, figyeljetek, mert a következő dal mindjárt a tiétek. Előbb viszont...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink a szemeink, figyelem, baleset történt a 34-esen Kumadaras és Tiszaörs között, két autó ütközött össze a 15-ös kilométernél, a forgalom csak egy sávon halad. Baleseton tehát Kumadaras és Tiszaörs között a 34-es főúton, a 15-ös kilométernél. A fővárosban pedig baleset történt a Petőfi híd Budai híd főjénél, Pest felé a külső sávban, ezért van tehát lassú haladás. Budapesten a Petőfi híd Budai híd főjénél, Pest felé, ahol baleset van. Én várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból. Dunaföldváról, Soltról, Esztergomból. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A folytatásban pedig nyomjuk a pedált, következik egy új zene, Fluor, Sosehol keserű, ez diktálja az ütemet, és ezt a dalt játszhatom Aurórának, Dórinak és Julcsinak. Alpa küldi nektek.
2: Okay.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Bár lassan közeledik a napvége, van, akinek még simán belefér ilyenkor egy kávé. Szóval jövök az én ajánlatommal, amely ilyenkor nyáron egyszerű, frissítő és hűsítő. A dolog pofon egyszerű, főzzünk le egy jó erős kotyogós kávét, hagyjuk kicsit kihűlni, majd öntsük bele jégkocka tartóba és tegyük be a fagyasztóba. Majd amikor megkívánunk egy hűsítő kávét, akkor csak dobjunk néhány ilyen kávés jégkockát egy pohárba, öntsünk rá tejet, és konkrétan kész is. A legjobb az egészben, hogy a jég nem felvizezi az italunkat, hanem ahogyan olvad, egyre intenzívebb kávé ízt ad. Egyszerű, gyors, hűsítő, szerintem pont olyan, ami erre egy nyári délutánon van szükség. Ez az én ajánlatom, de várom a te ötleted, SMS-ben, Viberen 0630 30 30 380. Nyomjuk a pedált a folytatásban a Kuplungon!
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok!
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összesodott az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

0: Nagy Réka, néz rám. Ezt hallod nálunk a Petőfi Rádióban minden magyar. 06 30 30 30 380. Szemezek az üzenetek közül, mert bár 7-kor kezdődik a kívánság műsor, már rengetegen írnak. Viktor Cibokházáról üzen, aki a kincsének szeretne egy üzenetet továbbítani. Ne stresszelj, nagyon szeretlek és mindig szeretni foglak. Üzeni tehát Viktor a kincsének. És Hanga és Melissa is minket hallgat, szóval csajok, a következő dal mindjárt a tiétek. Előbb viszont...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink, a szemeink, folyamatosan kapom az infókat. Figyelem, a 76-os főúton alsó Nemesapáti közelében felborult egy személyautó, a 49-es kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát felborult egy személyautó alsó Nemesapáti közelében a 76-os főúton, a 49-es kilométernél. A 34-es főúton pedig Kunmadaras és Tiszaörs között két személyautó ütközött össze, a 15-ös kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset Kunmadaras és Tiszaörs között a 34-es főúton. Te merre vezetsz, merre tartasz? Országosan várom az infókat Bábolnáról, Veresegyházról, Szerencsről. A Petőfi Rádió telefonszáma 061-759-6060. Jelezz, bármit látsz!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Lépünk tovább a halott pénzzel, akik a hétvégén Debrecenben, a Nagyerdőn, a kampuszon lépnek majd fel. Hajtól szívig, az elmúlt évek egyik nagy kedvence szól a Petőfin. Aha.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Danielláknak és a Dánieleknek. Köszönsd őket rajtunk keresztül egy zenével. Héttől a kívánság műsor. Add le a rendelésed 06 30 30 30 380. A folytatás mindjárt Majkáé!
1: A 90-es években mindenki táncolt. És micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Ez itt az Aranykassó.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
7: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
8: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
7: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a parlament. Szombaton lesz az idei strandok éjszakája.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Két autó ütközött a 34-es főúton, Hunmadaras és Tiszaörs között. A 15-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. Félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Felborult egy autó a 76-os főúton Alsó-Nemes-Apáti közelében. A 49-es kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Megszavazta a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást az országgyűlés. A gyermekenként járó összegre, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek és az árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja. A területért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a többi között megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régió legyen, és így több támogatáshoz jusson. Emellett szeretnék megerősíteni a balatoni önkormányzatokat, ezért egyeztetnének a kormánnyal. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdőszövetség honlapján olvashatók. A miskolci színefesten láthatja először a magyar közönség Mayer Bernadett Mommy Blue című filmjét. Az önéletrajzi ihletésű alkotás a pekingi nemzetközi filmfesztiválon a feltörekvő tehetségek versenyén elnyerte a legjobb filmdíját. A két főszereplőt, Füranikót és Vilmányi Benettet alakításáért díjazták. A miskolci fesztivált szeptember elején rendezik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Éjszaka és holnap főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: 6 óra van. Ha egész nap robotoltál, akkor a következő dalt különösen megérdemled. Majka, Mindenki táncol, ez szól most a Petőfi Rádióban, de hamarosan játszom a szól Viva Margaret Island és a Kovaszki meg a Bega egy-egy zenéjét is. Gyere velem, hello a mikrofonnál, Szikora Tamás.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy új zene. Például Bella kérdezte, hogy mi volt ennek a számnak a címe. Rúzsa Magdi, Rúzs, ezt hallottad nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha valaki most is utazik A-ból B-be és a szokásostól valamilyen eltérő tapasztal, akkor várom a közlekedési infokat és mondjuk is ezeket. A Petőfi Rádióban a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként informálunk a közlekedésről. A 76-os főúton Alsónemes Apáti közelében felborult egy személyautó, a 49-es kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát mindez a 76-os főúton Alsónemes Apáti közelében, ahol a 49-es kilométernél felborult egy személyautó. A 34-es főúton korábban baleset volt Tiszaörs és Kunmadaras között, két autó ütközött össze a 15-ös kilométernél. Emiatt forgalomkorlátozás van, mindezt át a 34-esen Tiszaörs és Kunmadaras között, és még délután kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában, itt a 71-es kilométernél még most is forgalomkorlátozás van, mindezt át a 33-as főúton Hortobágy határában, a 71-es főúton. És te, merre vezetsz éppen? Mi az úti célod? Én elkísérlek, úti társad leszek, gyűjtöm a közlekedési információkat, és adj helyzetjelentést nekünk Gödöllőről, Sárbogárdról, Celldömölkről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenék útját pedig Ajzalunával folytatjuk a Petőfi Rádió.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Kinek milyen a tökéletes nyaralóidő, nyaralós idő? Talán pont ilyen? 26-28 fok napsütés, kicsi felhő, megerősödő szél. Erre a hétre ez jutott. Aki viszont inkább a forróságot, a 30 plusz fokot és a kánikulát kedveli, nekik a jövő hét lesz a tuti választás. Jövő héttől ismét visszatér a nagybetűs nyár, 30 plusz fok feletti értékekkel, és ahogyan nézem az augusztusi előrejelzést, már amennyire hihetünk ezeknek, augusztus első napjai igazi forróságot ígérnek 33-34 fokkal. Itt tervezünk. Itt pedig az Amorföldökök és a

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban én vagyok a GPS-ed, aki folyamatosan jelzi az aktuális közlekedési infokat. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Figyelem, a 3-as főúton Kistarcsa térségében baleset történt, 3 személy autó ütközött össze a 18-as kilométernél. Tehát baleset Kistarcsa térségében, a 3-as főúton a 18-as kilométernél. Korábban a 34-esen Kunmadaras és Tiszaörs között két autó ütközött, itt jelenleg a 15-ös kilométernél van forgalomkorlátozás, tehát mindez a 34-es főúton Kunmadaras és Tiszaörs között, ahol a 15-ös kilométernél van baleset. Az M1-esen pedig szintén lelassul a haladás a főváros felé vezető oldalon, mindenképp plusz menetidővel tervez, ha pedig személyautóval közlekedsz, akkor érdemes az átterelt belső sávot választanod. És neked mi az úti célod? Várom a közlekedési infokat az egész országból, Tokajból, Kőszegről, Verőcéről. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Most a Kaukázus jön Szalai Évval, de hogy mi legyen a következő zene, mit játszak 7 óra után, erről te is dönthetsz. Kezdődik a kívánság műsor. Várom, hogy leadd a rendelésed. A kívánság vonal 061-759-6060, de folyamatosan csekkolom az üzeneteket. SMS-t, Vibert is írhatsz a 06-30-30-30-380-ra. 7 és 9 között várom tehát az üzeneteket, akár meglepetjük a névnapos Dánieleket, Daniellákat vagy a születésnaposokat egy dallal.

látsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden ma

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Héttől kívánság műsor. Menetrend szerint indulunk. Várom az üzeneted 06 30 30 30 380. Patrícia választotta az első zenét Kingának. Ári Mafia, volt egy álmom.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 980-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos! Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
1: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
11: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
14: Vagy ki sem látsz a dugóból.
13: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
13: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
14: Let's go!
12: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
13: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
13: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
15: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
16: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 Premium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Novák József.
12: Ez a Petőfi Rádió.
17: Marad a kellemes nyári idő, megszavazta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a parlament. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője.
12: Petőfi Rádió, közlekedés.
17: Három autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa közelében. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. Ott is félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Patkának hajtott egy autó a 86-os főúton Bősárkány határában. A 164-es kilométernél szintén félpályán irányonként váltakozva engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
17: Megszavazta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást az országgyűlés. A gyermekenként járó összegre mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek és az árva ellátásban részesülő tanulók jogosultak. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba. A család így lesz jogosult az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve egyhangú döntéssel választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Bóka János közösségi oldalán azt írta, a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józanész hangját fogja képviselni.
12: Petőfi Rádió. Sport.
18: A mikrofonnál Bera Emese. A Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot és Zsivócki Farkas Györgyit, valamint Tölgyesi Jelölt elnökségi tagot. A szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós múlt szerdán azonnali hatállyal távozott, illetve lemondott két elnökségi tag és a felügyelő bizottság 3 tagja. A hiányzó pozíciók betöltésére a rendkívüli tisztújító közgyűlést szeptember 2-ára hívták össze. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. A korai bajnokok ligája selejtezős kiesés után a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében javíthat. Az Eto a második forduló első mérkőzésén a luxemburgi Atert Bissen ellen lép pályára idegenben. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Több órás napsütésre számíthatunk holnap is, csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 12-18 fok után napközben 22-27 fok várható.
11: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Mafia volt egy álmom. Ma ezzel indul az élő kívánság műsor így keddeste a Petőfi Rádióban, de hogy melyik dal legyen a következő, rábízom a választást, hívj most 061-759-6060, ez a kívánságvonal. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás.
2: Itt egy újabb óra.
11: Kizárólag magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia Tamás, Gyuri vagyok.
2: Hello Gyuri, Mizu, mi a helyzet nálad?
3: Semmi különös, éppen most értünk haza, ott voltunk anyukáméknál.
2: Aha, hová haza?
3: Csongrád megye, Szemörkény.
2: És mi volt a program délután?
3: Dolgoztunk, párommal dolgoztunk, délbe értünk haza, most keltünk föl nem olyan rég, mert anyukáknál is voltunk.
2: És akkor most az esti lazuláshoz játsszak nektek dalt, hogy hívják a párodat?
3: Melinda.
2: Mit szeretnél Melindának üzenni?
3: Szeretem nagyon.
2: És mióta vagytok együtt, mióta szereted őt?
3: Már egy éve lassan.
2: Na hát akkor kívánom, hogy ez egy életen át tartson, és akkor meglepjük őt egy zenében, jó?
3: Jó.
2: Halott pénz, szívemből minden kell, ezt játszom nektek, de nem csak nektek, jönnek az üzenetek. Hello Tomi, éppen most autózunk haza az egész napos horgászatból. Páromnak, Gábornak szeretném küldeni a következő zenét, és üzenem, hogy ne csüggedjen. Legközelebb jobban fog görbülni a bot, írja a Betty Mén főcsanakról. Hát én is ezt mondom, hozzatok össze még nagyon sok pecát idén nyáron. Patricia pedig rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a szerelmét a következő dallal. Itt a halott pénz, szívedből minden kell.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, számot szeretnék kérni.
2: Háló, szia, ki szeretne számot kérni? Én Tomi vagyok.
3: Én Dávid vagyok.
2: Háló, Dávid, Mizu, mi a program?
3: A párom itt megyek munkába.
2: És kit szeretnél meglepni egy zenével?
3: Hát azt a páromat szeretném meglepni.
2: Mi lenne neki az üzeneted, amit szeretnél a rádióban is átadni?
3: Hogy nagyon, de nagyon szeretem.
2: Van közös zenétek, amire buliznátok egyet a kocsiban?
3: Persze.
2: Na és melyik az?
3: Hát a Zaporozset szeretném kérni, a L'amour toujours.
2: Meg van beszélve. Rendítsek, akkor ez a közös zenétek, akkor ezt játszom nektek, jó?
3: Oké, köszönöm szépen.
2: Persze mást is szívesen meglepünk, várom a hasonló üzeneteket. Hívható számunk 061 759 6060.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Te következel, halló!
3: Szia, egy számot szeretnék kérni.
2: Hellóka, ki szeretne számot kérni? Én Tomi vagyok.
3: Én Kata vagyok, és időm velem Regina.
2: Hello, Kata és Regina. Mit csináltok, csajok? Mi a program nálatok?
3: A foci pályán vagyunk.
2: Aha, kint gengeltek, nézitek a srácokat, vagy csak ketten vagytok?
3: A ketten vagyunk.
2: Aha, jó idő van nálatok most ott?
3: Igen, jó idő. Vagy hát ilyen közepes, ilyen legjobb idő.
2: Merre vagytok? Melyik foci pályánál?
3: Nagy
2: Na és csinálna hozzátok hangulatot a BSV és Nagybogi közös dala az Always Be Mine?
3: Igen, jöhet.
2: Oké, megvan beszélve. Csajok, hogy telik egyébként eddig a nyaratok? Lassan már a felén, sőt a felén túl vagyunk. Mi volt az eddigi legjobb programotok?
3: Hát, hogy együtt tudtunk lenni.
2: Mentek valamerre táborba, nyaralni, lesz valami kis csobbanás a Balatonba, bármi?
3: Hát én már táborban voltam.
2: Milyen táborban voltál?
3: Tánctábor, kortárs modern.
2: De ezt egyébként suliban, évközben is szoktál táncolni?
3: Igen, versenyszerűen.
2: Aha, wow, na ez tök király. És a barátnőd?
3: Ő nem sportol semmit.
2: Na, de nem hozod meg a kedvét, hogy táncoljon veled?
3: De, szokottam úgy.
2: Na, látod? Hát akkor meg is van a közös hobbitok. Na hát akkor kívánom, hogy csináljatok sok mindent még ezen a nyáron, én pedig játszok nektek zenét, jó?
3: Oké, és köszönjük szépen.
2: Oké, köszi, szia.
3: Yeah.
2: BSV Nagybogi

0: 0630-60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia Tamás, Vali vagyok.
2: Hello Vali, szia, hallgatlak.
3: Szia. Nem tudom, hogy lehet-e Ákostól egy dalt kérni. A rádión keresztül szeretnék neki jobbulást kívánni a saját és mindenki más nevében, hogy még sok évig halljuk a hangját és a dalait.
2: Hát a szívünkből szóltál, Emlékszem, telefonáltál akkor is, amikor kiderült, hogy
3: igen, súlyos beteg.
2: Akkor te nagy Ákos fan vagy?
3: Persze, imádom Ákos, hát őt mindenki imádja szerintem.
2: Voltál már esetleg Ákos koncerten?
3: Nem, még nem voltam sajnos.
2: Akkor ide még el kell jutnod.
3: Igen, rajta van a bakancs listámon.
2: Nagyon helyes, és van kedvenc Ákos dalod?
3: Persze, mindegyik az egyébként, de...
2: Akkor megleplek, jó? Bízd ide, megleplek.
3: Jó, persze. Jó. Köszönöm szépen.
2: Én is köszi.
3: Jó,
2: szia.
3: Köszönöm. Szia.
2: Ákos, ember maradj. Ez következik a Petőfi Rádióban, a Kívánság műsorban. Na és te, a te üzeneted hol van? Kinek üzennél? A névnapos Dánieleknek, Danielláknak vagy a születésnaposoknak? Hívd most.
0: Petőfi Rádió Kívánság műsor. Telefonszámunk 061.

0: Rádió Kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban Gyuri, aki Péter Fibori számot választott. Téged nem? Hallottad már ezt a zenét élőben?
3: Hát sajnos még nem.
2: Akkor el kell jutnod egyszer egy Péter Fibori koncertre.
3: Nem volt még olyan szerencsém.
2: Aha, de ott van akkor a balkans listádon, és nem tudom, a következő pár éven belül egyszer csak ott fogsz tombolni az első sorban.
3: Igen.
2: Ha most üzenhetnél Borinak, ha most ő hallgatja az adást, meg ki tudja, mit üzennél Péter Fiborinak?
3: Bori, te vagy a legjobb.
2: Meg hogy adjon neked egy koncertjegyet a következő fellépésére. Ezt meg akkor én kilobizom neked.
3: Úgy van.
2: Péter Fibori, téged nem, ez most a tiéd.
3: Oxi.
2: Köszi, hogy minket hallgatsz.
3: Hello. Nagyon szépen köszönöm. Hello, szia Tomi.
2: Mást is szívesen meglepünk. Ez a Kívánság műsor 9-ig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor, és 9-ig tart, szóval na náhogy 8 után is folytatjuk. Rengeteg az üzenet. Albert írt nekünk, hogy a kislányának szeretne küldeni egy dalt, Luisa, ott ül mellette, éppen lángost majszol, és közben szívesen énekelgetne. Oké, Luisa és Albert, meglepünk titeket vacsi közben. És jött egy Viber üzenet is. Sziasztok, Weber Annának és Árpád közi kemény magnak üzenném, hogy jó az utcabuli, legyen még sok ilyen, várunk vissza augusztusban. Oké, kedves Weber Anna és Árpád közi kemény mag, tétek a folytatásban mindjárt a Follow the Flow és a holnap küszöbén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a kellemes nyári idő. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Ismét összeütközött két villamos Budapesten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa közelében. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. Ott is félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket. Patkának hajtott egy autó a 86-os főúton Bősárkány határában. A 164-es kilométernél szintén félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára egyhangú döntéssel választotta meg a képviselőcsoport. Bóka János közösségi oldalán azt írta, a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józanész hangját fogja képviselni. Megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvényhelyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hüvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra irradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartott a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Újra megnyílik holnap a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben ellopták a korona ékszereket. Ugyanakkor nem lesznek kiállított ékszerek, a galéria díszteremként fogadja majd a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, köztük Delacroix freskói díszítik. Tavaly októberben fényes nappal vittek el 8 francia korona ékszert, az ellopott műkincsek közül csak egyet találtak meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Több órás napsütésre számíthatunk holnap is, csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 12-18 fok után napközben 22-27 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 óra van, nincs mese, folytatjuk a kívánság műsort. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. És hogy a naplementében neked melyik dal dobnál fel az estét? Várom, hogy megírt SMS Viber 06 30 30 30 380. Itt a Follow the Flow és a holnap küszöbé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven, és azért is érdemes nézni minket, mert elég extra dolgok történtek például az elmúlt percekben. A Petőfi Rádió stúdiója az A38 hajón található, és konkrétan két szápos ment el mellettünk, és meg is álltak itt egyébként a stúdió melletti korlátnál, és ahogyan csak tudtak, kicsit megmozdultak, táncoltak az előző Honey Beast és Daniel Figergő dalra. Na például ilyen pillanatokért is megéri hozzánk csatlakozni a TikTokon, a TikTok live-ba, amely tehát elérhető a TikTokon, és itt is tudtok rajtam keresztül üzenni. Például Timi Martfűről csatlakozott hozzánk az első között, Reni Budapestről írt nekünk, Patrik Kiskunfélegyházán nem csak hallgat, hanem néz is minket, Márkó Nemesbikről írt nekünk, Vivien köszöntöm Szlovákiában, Mártát Simon Tornyán, Lászlót Moson Magyaróváron, Dávid pedig Csornáról csatlakozott hozzánk néhány perce, úgyhogy óriási pacsit küldök mindenkinek. Meg egy nagy taps, akik nem csak hallgatnak, hanem néznek is minket. Jönnek az üzenetek, amelyek a 0630303380-ra futottak be. Hello Tomi, Betty vagyok, ma van a 45. születésnapom, és meg szeretném köszönni a családomnak a sok-sok köszöntést, és hogy együtt tudtuk megünnepelni. Szeretném kiemelni a férjemet, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és szeretem őket. Hát Betty, Isten éltessen téged, és megajándékozunk a következő dallal.
3: Happy birthday!
2: Dash, Young Fly, Kiskecel. Ezzel ünnepelünk téged a Petőfi Rádióban. Orsóiktól is kaptam üzenetet, hogy lakásfelújításban vannak, most kapták meg a vacsiukat, pizzát rendeltek, és rajtunk keresztül szeretném meglepni a férjét Tibit, valamint a kisfiát Tamást ezzel a dallal.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban Szikora Tamás.
2: A hangulat felelős pedig ez a dal, Dash.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
1: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Kossuth Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20-28 a pontos időm. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor. Nem csak a rádióban, hanem élőben megyünk a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam, úgyhogy ott is elkaphatsz minket. Például Ágnes írt nekünk ezzel a végén, hogy a lányát, Laurát lepjük meg a következő dallal. Tehát Ágnes lánya, Laura is minket hallgat. Örülök, hogy velünk vagy. Ádi Bicskéről csatlakozott hozzánk, Móni egyenesen Teneriféről üzenne Vikinek Szlovákiába azt, hogy minden vihar után kisüt a nap. Viki, ez így van, remélem, hogy hamarosan egy jó időszak következik az életedben. Hello, kedves Tomi! A barátnőimmel hallgatunk, nagyon klassz a műsor, szeretném, hogyha küldenél nekünk valamilyen bulizós dalt, írja Maja, Zsófi és Laura Miskolcról. Csajok, nagyon örülök, hogy együtt rádiózunk ma este. Maja, Zsófi, Laura, Miskolc, nektek szól Azaria, Dash és a Losztiki mindjárt. De hogy még kit lepünk meg ezzel a számmal, az most fog kiderülni, hiszen tudod, a kívánság műsorban fordul a kocka. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzenetet. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Megszakadt sajnos, pedig Marcsitól kaptam üzenetet, hogy szia Tomi, a lányomnak szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem, és az ígéretemet betartom, mindig mellette leszek.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar

0: ez a dal.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: 20:38 a pontos idő, rengetegen vagyunk együtt útközben is, figyelem! A 11-es főúton Budakalász térségében Budapest határában baleset történt a 13-as kilométernél, így a főváros felé a külső sávot lezárták. Tehát baleset van a 11-es főúton Budakalász térségében Budapest felé a 13-as kilométernél. Ezért van itt a környéken fennakadás és dugó. Vigyázz magadra! Várom a közlekedési infokat, és játszom a kedvenceket! Ez az élő kívánságműsor, nem csak a rádióban, hanem még most élőben megyünk a TikTokon is, TikTok live-ot indítottam, ahol például Milán írt nekünk, hogy horgászni megy éjszakára, úgyhogy neki játszom a következő dalt. Bence is csatlakozott, és ünnepeljük a szüleinek a 25. házassági évfordulóját, szóval Mónikának és Lászlónak szól a következő dal. Gratulálunk! Szabina, húgád Budapesten szeretné meglepni egy köszöntéssel, valamint a szüleit Borsodban. Fémen, tesója, Ülön hallgat minket. Lucus csatlakozott hozzánk, néhány másodperce írt kommentet, hogy szeretné felköszönteni Balást a születésnapján. Kedves Balázs!
4: Happy birthday!
3: Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, remélem, hogy Lucussal ünnepeltek majd. SMS-t kaptam Ricsitől, Szlovákiából, ő a húgának, Zójának választotta a következő dalt. És itt egy újabb üzenet, szia Tomi! Nagyon boldog lennék, hogyha a pici lányunkat felköszöntenéd, akinek nemrég volt a névnapja. Én az édesanyja vagyok, és Stellának hívják. Hát akkor Stella, téged ünnepelünk a folytatásban ezzel a dallal a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Margaret Island, Jumoderi, Felcser Máté, Fesszerelem itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Enikő vagyok, ez már egy SMS. Ózdról hallgatunk téged. Tamás, a férjem holnap lesz 50 éves. Szeretném felköszönteni egy dallal. Kedves Tamás, akkor előszüri napozunk? Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, és jó ünneplést kívánunk nektek Enikővel. Ágota is csatlakozott hozzánk. A képen hazafelé tart edzéssel, és a legjobb barátnője is minket hallgat. Neked szeretnéd színezni a következő dalt, Nellék pedig munka közben hallgatnak minket, így legyen tétek. Hangelcsi Márton és a Néro.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban Szikora Tamás.

0: Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Máté üzenetében zárjuk a ma este kívánság műsort, aki a feleségének, Jennynek szeretne rajtunk keresztül is nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni, hogy alig várja a hétvégi ünneplést. Isten eltessen. Pár perc is kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánság műsor pedig holnap este is lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is várom majd a továbbítandó üzeneteket 7 és 9 között. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a kellemes nyári idő. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. Lótusznapokat rendeznek a Szegedi Füvészkertben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Három autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa közelében. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Kiégett egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában, ott is félpályás korlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az ügyészség lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz, a párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Lótusznapokat rendeznek a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, ahol Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótuszállománya látható. Az érdeklődőket a Távol-Kelet kultúráját bemutató programok, vezetett lótusztúrák, meditációs foglalkozások, valamint indiai és japán tánc bemutatók várják. A látogatók a távol-keleti gasztronómiát is kipróbálhatják.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Több órás napsütésre számíthatunk holnap is, csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 12-18 fok után napközben 22-27 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 8. alkalommal kerül megrendezésre Budapesten a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között. Ebben az órában a fesztivál alapító főszervezőjével, Miranda Liu hegedűművésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni, és egy bizonyos fesztivál világában, ami egyébként augusztus végén kerül megrendezésre itt Budapesten. A fesztivál a Miraton Fesztivál, és velem szemben a stúdióban a fesztivál ötletgazdája, főszervezője, Miranda Liu hegedű művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Miranda.
2: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Még mielőtt a Miratonról beszélünk, azelőtt vesszünk el kicsit az életedben. Te vagy az a hölgy, aki szemtelenül fiatalon már a legnagyobb mesterektől tanult, és Amerikában és Magyarországon is mindenhol is koncerteztél, de hogy neked eddig ez a nyár, vagy az elmúlt pár hónap azért eléggé jövős menős volt, talán fogalmazhatok így.
2: Igen, rengeteg volt az izgalmas fellépés Magyarországon is, meg külföldön is. Voltunk Stuttgartban, Prágában, Bukarestben, Washingtonban eljátszottam a Mendelssohn D-moll ritkán játszott hegedű versenyt, és rengeteg volt a külföldi tapasztalat, most több energiával csinálom a dolgot.
1: Azt említetted, hogy voltunk. Kivel voltunk? A saját kis zenekaroddal, vagy nem tudom, szimfonikus zenekarral, vagy meghívásra mentél, és akkor koncertmesterként játszottál valahol?
2: Igazából szólóban is mentem egyedül, meg a Vén és Vonos négyessel is a Kurtág projektünket vittük külföldre. A Vén és Vonos négyesben én képviselem Magyarországot, és van egy szlovák, egy cseh és egy lengyel tag is.
1: Melyik volt a legizgalmasabb, a számodra legmaradandóbb az említett fellépések közül? Stuttgartot említetted, Washingtont említetted, stb. Azért Washington az neked haza, nem?
2: Igen. Washington álomban most játszottam ezt a hegedű versenyt először, és mindig egy különleges élmény számomra, amikor először játszom egy darabot. A repertoáromban vannak olyan művek, amiket akár százszor is játszom, és minden alkalom más, de az első alkalom mindig különlegesebb.
1: Washingtonban hol volt egyébként? A Pennsylvania Avenue-n, a White House-ban?
2: Nem, a Port Angeles, egy kisebb városban, a Port Angeles orkesztrával.
1: Washington államban, nem Washingtonban.
2: Igen.
1: Azt hittem, hogy Washington, mint város, nemzetünk fővárosa, ahogy mondják az amerikaiak.
2: Nem, Washington államban, a Port Angeles Symphony Orchestrával játszottam.
1: És Stuttgartot is említetted.
2: Igen.
1: Oda a V4-gyel mentetek?
2: Igen. A V4 és Vonos 4-essel és Kurtág műsort játszottunk ott el.
1: A fesztiválon kívül, ami majd augusztus 22-én kezdődik, ez a Miraton, mint ahogy említettem, ezen kívül van még valami erre a nyárra, Miranda?
2: Igen, Szlovákiában is fogunk fellépni a Miraton fesztivál előtt, és utána meg Tallinnban, Észtországban, Varsóban, és az ősz folyamán Pozsonyban, és több szlovák és magyar városban is fogunk fellépni.
1: Azon gondolkodom közben, hogy fiatal hegedű művésznő vagy, szóval, hogy te azért beutaztad a világ nagy részét, amióta ezzel a hangszerrel foglalkozol, vagy ezzel a művészeti ággal foglalkozol. Neked eléggé hajtós az életed.
2: Igen.
1: Jönni, menni kell mindenfelé.
2: Igen, igen. Azért nagyon szeretem a munkámat, mert egyrészt ilyen remek művekkel tudok foglalkozni minden nap, és rengeteg helyre el tudok utazni, kiváló zenésztársakkal tudok együtt muzsikálni, és ez mindig inspiráló számomra.
1: Azt említetted, hogy azért szeretem a munkámat. Hogyha arról beszélünk, hogy valaki hegedűművész, akkor az munkának számít, vagy hivatásnak számít. Azért, mert a munka nekem az azt jelenti, hogy akkor fogom magam, megfogom az ásót, kimegyek a kertbe, vagy nem tudom, és akkor az munka. De hogyha valaki föláll a színpadra, és akkor eljátszik valamit, az munkának számít.
2: Szerintem igen. Egy hivatás mindenképpen, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a művészettel tudok foglalkozni, és hogy imádom a munkám, és sokszor nem érzem, hogy ez munka, de nyilván

0: Mi az, ami eddig kimaradt, és nagyon szeretnél eljutni oda, és akkor ott játszani egyet? Ausztrália nem volt még szerintem.
1: Igen, pontosan. Nagyon szeretek utazni, és nagyon gazdag az irodalom, ami a hegedűre, a szóló hegedűre is, meg a kamarazenei zenekari repertoár is, és az a jó, hogy mindig van új darab, és új együttműködés, amit fel lehet fedezni, és hozzá tud adni a szakmai tapasztalatomhoz.
0: Amikor elmész, vagy elmentek valahová, akkor úgy mentek el, hogy a saját kis műsorotokat viszitek, például a Kurtágot, mint amit említettél, vagy vannak olyan felkérések, vagy megkeresések is, hogy akkor szeretnénk a V4 vonós négyest, vagy szeretnénk Mirandaliut, és azt szeretnénk, hogyha ezt meg ezt játszaná el, és lehet, hogy az nincs benne a repertoárodban, úgyhogy külön meg kell tanulni, csak azért, hogy valahol azt a világ bármelyik pontján el tud játszani.
1: Igen, ez sokszor fordul elő, például a Lengyel Zenei Fesztiválra szoktam a Krakóba visszatérni, és ott nagyon különleges, ritkán játszott lengyel hegedű versenyeket játszottam el, például Karovics, Munarski, vagy éppen Vinyavszki Fiszmor hegedű versenyét játszottam el, és ez egy kihívás, mert egy új darabot kell megtanulni, amelynek csak kicsi a hagyománya, mert kevesen játszották eddig el, de nagyon szeretem a kihívásokat, és nagy örömmel vállalok ilyen feladatokat is.
0: Volt már olyan hegedű verseny, amire azt mondtad, hogy én azt nem fogom eljátszani, nem tudom, vagy nem akarom megtanulni?
1: Soha. Nagyon nyitott vagyok, és szerintem mi, mint előadók, mi olyanok vagyunk, mint a tolmácsok, és vannak mesterművek, és vannak művek, amik lehet, hogy nem annyira jók, mint például egy Beethoven hegedű verseny, ami nekem például a csúcspont, de hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy minősítjük a darabokat, hanem az a közönség dolga, és majd a jövőben fogjuk látni, hogy játsszák-e továbbra is ezeket a műveket, vagy nem. Nekünk az a dolgunk, hogy meggyőzően előadjuk a darabokat, hogy a közönség megismerje őket.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mirandaliu, hegedű művész, a Miraton Fesztivál alapítója, főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Égtel.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Miranda Liu hegedű művész, a Miraton Fesztivál alapító főszervezője, igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Köszönöm, én is.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább arról, hogy bejártad, hát ha nem is az egész világot, de nagyon sok helyen voltál már, elsősorban koncertezés miatt, de nyilván azért az ember utazni is szokott úgy, hogy akkor most köszönöm szépen, nem viszek magammal hegedűt, hanem kipihelem a fáradalmakat. Ilyen belefér az életedbe, vagy nincs rá idő, mert mindig koncert van?
2: Belefér, abszolút belefér, de idén például annyira tele vagyok energiával, és annyira akarok gyakorolni és fejlődni, akkor is, amikor mondjuk most nyáron egy adott héten pont nincs koncert, hogy nincs is nagyon kedvem elmenni nyaralni.
1: Hogy néz ki egy napja Miranda Liu-nak? Hogy néz ki egy napod? Délelőtt fölkelsz, vagy reggel fölkelsz, és akkor már egyből veszed a kezedbe a hegedűt, és gyakorlás, nem tudom, ebédszünet, aztán megint gyakorlás, aztán utána éjszakában nyúló gyakorlás, tanulás?
2: Az egy álom lenne nekem, mert nagyon-nagyon szeretek gyakorolni, és valóban sokat gyakorlok, de rengeteg minden belefér az életemben, szóval majdnem minden nap vannak próbáim, minden héten van 2-3 koncert, közte vannak utazások is, vagy utazom, hogy tudjak próbálni és koncertezni, és egyedül is gyakorlok, szervezem a Miraton Fesztivált, de rengeteg barátom van, rengeteg a hobbim, tanulok nyelveket minden nap, tangozom, járok színházba, moziba, olvasok, szóval nagyon fontos, hogy sokat dolgozok, de az is fontos nekem, hogy az életemben mást is csináljak.
1: Egy dolog megütötte a fülemet, Miranda. Értem az utazást, meg értem a hegedű versenyeket, meg a próbákat, meg a gyakorlást, meg a színházat, stb. A tangó hogy jött az életedbe?
2: Már 9 éve tangozom, és nagyon szép a tangó közösség itt Budapesten. Kiváló tanároktól tudok tanulni, és minden héten egy-kétszer járok.
1: Hogy találtál rá a tangóra? Mert nem hiszem, hogy te valaha játszottál tangót hegedűn.
2: Nem, bár Piazzollát játszottam, és szeretem, de igen, valóban kevés tangózenét játszom a hegedűn, de imádom, ez már az életem egyik nagyon fontos része.
1: Láttál egy filmet a tévében, vagy az interneten valamit, hogy akkor valaki tangózott benne, és akkor azonnal felcsaptad a számítógépet, hogy akkor hol lehet Budapesten tangózni, tanulni?
2: Igen, mindig szerettem táncolni, gyerekként balettórákra is jártam, és nagyon élveztem, és felnőttként már egy kicsit jobb a tangó, mint a balett például.
1: Még mielőtt a Miraton Fesztiválról beszélnénk, ami majd augusztus 22-én kezdődik, azelőtt egy kicsit tekergessük már vissza az időkerekét. Azért azt lehet hallani, hogy nagyon jól beszéled a magyar nyelved, de érzik, hogy te másik földrészről származol. Ugye te Kaliforniában születél, onnan származol.
2: Igen. Kaliforniában születtem, Philadelphiában és Salzburgban is éltem, és 2013 óta élek Budapesten.
1: Hogy jött a zene az életedben? Hogy találtál rá a hegedűre? Ami egyébként állítólag a második hangszer volt, mert hogy te zongorával kezdtél, csak azt mondtad, hogy köszönöm, nem kérem a zongorát, én inkább a hegedűt szeretném.
2: Igen, nagyon örülök, hogy hegedűművész lettem, mert szeretem a zongorát is, és rengeteg a gyönyörű mű, ami a zongora irodalomban van, de mivel nagyon szociális vagyok, és nagyon szeretek másokkal együtt játszani, a hegedű egy jobb választás arra, mert a vonós négyes meg a zenekarban nincs zongora. És 4 évesen kezdtem el hegedülni, és kb. 9 évesen döntöttem úgy, hogy szeretnék hegedűművész lenni.
1: Saját magadtól te mondtad azt a szülőknek, hogy akkor én zenével szeretnék foglalkozni, vagy nem tudom, anyukád mondta, hogy akkor kislányom, Miranda, elmegyünk, és akkor zongora óra lesz, meg hegedű óra lesz.
2: Hát az édesanyámnak köszönhetem azt, hogy először kapcsolatba tudtam kerülni ezekkel a hangszerekkel, de soha nem volt nyomás rajtam, hogy ez professzionális szinten is kellene, vagyis hogy sportoltam is, meg táncoltam is gyerekként, nagyon sok minden érdekelt, és sok mindent mutattak nekem, tehát ez saját döntés volt később, hogy ez lesz a hivatásom.
1: Mit sportoltál? Mi volt az életedben a hegedű mellett?
2: Hát mindenféle órákra jártam.
1: Már amikor... Amerikában, még ott az iskolában.
2: Igen, igen, igen. Tehát a ballett is jelen volt az életemben, a zongora is, úszást is, meg különböző hobbikkal is.
1: És most a tangón kívül van még sport az életedben?
2: Nincs.
1: Csak a tangó meg a hegedű.
2: Csak a tangó, igen, igen, igen.
1: B-terv volt annak idején, tiniként? Miranda, hogyha nem a zenével fogsz foglalkozni, akkor mi mással?
2: Igazából bennem nem. Nem volt.
1: Mert... Csak zene.
2: Mert gyakoroltam egész nap, mint gyerek, és soha nem volt kérdés, hogy mással foglalkozok.
1: Amikor gyakoroltál és tanultad, hogyha visszaemlékszel, hogy egyáltalán megvan még ez a kép, akkor nem volt olyan, hogy a szomszédok nem nagyon örültek, mert hogy Miranda még tanulja, ha már nem találja még a hangokat.
2: Szerencsém volt igazából, hogy a szomszédok nem panaszkodtak akkor. Pedig volt, amikor éjszakában is gyakoroltam.
1: Philadelphiát említetted, hogy ott is tanultál, meg a Mozarteumot, és a kettőt elválasztja egymástól egy elég nagy óceán. Hogy kerültél Európába?
2: Egy nyári mesterkurzuson vettem részt Salzburgban, és aztán pont utána volt a felvételi, és annyira megtetszett az egyetem, hogy gondoltam, hogy kipróbálom magam, és rögtön felvettek, és aztán így spontán így anyukámmal együtt helyezkedtünk el.
1: Átjöttetek Európába, és mint hogy említettem, ugye azért érződik a beszédeden, hogy neked a magyar nem az anyanyelved. Azért ezt meg kellett tanulni, nem volt egyszerű.
2: Igen, 3 év kellett hozzá, nagyon szeretem a magyar nyelvet.
1: Nagyon nehéz volt?
2: Igen, igen, igen. Hát bármilyen nyelvet jól megtanulni egy kihívás szerintem, és nagyon szeretem a kihívásokat.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál alapító főszervező igazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Miranda Liu hegedűművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello, Miranda.
2: Köszönöm szépen, nagyon élvezem ezt a beszélgetést.
1: Beszéltünk róla, hogy hogy kerültél Európába, a Mozarteumba, utána hogy jöttél majd Magyarországra. Beszéltünk arról, hogy hogy jött a hegedű az életedben. Ez már csak a második hangszer, mert ugye alapvetően a zongorával kezdted, és akkor folytassuk azzal, hogy immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre, augusztus 22-e és 30-a között a Miraton Fesztivál. Egyszer csak fogtad magad, és kitaláltál egy ilyen fesztivált ide Budapestre. Hogy történt?
2: Igen, nagyon izgalmas számomra, hogy immár 8. alkalommal rendezzük a Miraton Fesztivált és Akadémiát. A fesztiválnak két fontos része van, az egyik egy koncertsorozat, idén 12 nagy koncerttel várjuk szeretettel a közönséget, és van egy akadémia részt is, ahol az egész világról jönnek Budapestre tanulni a fellépő művészeinktől.
1: Mindig kitalálsz valamit, mindig vannak ötleteid. A Miraton Fesztivál ötlete hogy jött 8 évvel ezelőtt? Nem tudom, üldögéltetek barátokkal, zenésztársakkal, valahol a Liszt Ferenc téren, a Zeneakadémia magasságában, és akkor ott egyszer csak, nem tudom, az isteni szikra kipattant a fejedből, hogy én csinálok egy fesztivált, az lesz a neve, hogy Miraton.
2: Igen, nekem mindig vonzott az, hogy hogyan lehet közösséget építeni a zenén keresztül, és a zenében nyilván sokat gyakorol az ember, rengeteg minden darabot megtanul, de az egy külön nagyon izgalmas feladat számomra, hogy hogyan lehet összeállítani egy műsort úgy, hogy egy történelmet mesél, és amikor több koncert van egymás után, hogy az egész koncert sorozatnak együtt mit tud elmondani, és hogyan reagálnak a művek egymásra, hogyan reagálnak a művészek egymásra, és milyen az, amikor Budapest egy igazi nemzetközi találkozóponttá válik, és hogy kiváló zenészek együtt zenélnek, és inspirálják egymást.
1: Kitaláltad, hogy kellene egy ilyen fesztivált csinálni. Meg kell találni hozzá a megfelelő előadókat, meg kell találni hozzá a megfelelő zenekarokat, a megfelelő helyszíneket. Azért ez nem egy kettőnapos utánajárás. Rengeteget kellett telefonálni, gondolom.
2: Igen, és nagyon izgalmas, hogy hogyan fejlődik a Miraton Fesztivál, hogy évről évre nagyobb az igény rá, nagyobb a közönségünk, nagyobb az érdeklődés a szakmában is, és nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és izgalmas számomra, hogy mennyire nagy lett a fesztivál.
1: Az elején nyilván még neked kellett felhívni a különböző együtteseket, meg a különböző művészeket, hogy akkor de jó lenne, hogyha szabaddá tudnák magukat tenni, és el tudnának jönni. Az elmúlt pár évben elég sokat fejlődött a fesztivál, egyre nagyobb és nagyobb lett. Most már előfordulnak olyanok, hogy akkor oda csörög neked valaki, nem tudom, Hollandiából, hogy szia Miranda, én meg én vagyok, jöhetek az idei fesztiválodra, beférek? Előadni, vagy zenélni?
2: Igen, minden nap rengeteg levelet kapunk, hogy különböző művészek szívesen fellépnének a fesztiválon, és az egy szuper visszajelzés számomra, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és hogy ennyien akarnak fellépni a fesztiválon, bárcsak mindenkit meg tudnánk hívni.
1: Pedig ez nem is egy verseny, hanem csak egy fesztivál.
2: Igen.
1: Minden esetre, honnan érkeznek most ebben az évben a fellépő művészek, illetve az előadók?
2: Igen, idén visszatérő fellépők is lesznek, illetve új művészek is fellépnek a fesztiválon. 11 országból jönnek Budapestre augusztus végén, hogy fellépjenek és tanítsanak a fesztiválon. Többek között Svájcból, Ukrajnából, Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, Franciaországból, Portugáliából, és sok-sok országból még. Egy nagyon izgalmas koncert lesz augusztus 25-én a Francia Intézetben, ahol François Dumont, francia zongoraművész először fog Magyarországon fellépni. Ez lesz a debütálása Chopin, Liszt és Debussy művekkel. És nagyon büszke vagyok arra, hogy rengeteg nemzetközileg elismert művész a Miraton Fesztiválon lép fel először Magyarországon.
1: Te hegedű művész vagy. Gondolhatná az ember, hogyha te szervezel egy ilyen fesztivált, akkor itt minden a hegedűről szól a Miraton Fesztiválon, de nem, mert hogy lesz brácsa, lesz fuvola, zongora, stb.
2: Igen, igen, nagyon erős a fúvós és a nem csak a vonos, hanem a fúvós és a zongora téren is. Rengetegen jönnek, például rengeteg klarinétos jön idén a mesterkurzusra, Kínából is, az Egyesült Államokból is, és Sergio Pires először fog fellépni a Miraton Fesztiválon, aki a London Szimfonikus Zenekar szóló klarinétosa, az korszakunk egyik leghíresebb klarinét művésze.
1: Őket hogyan tudod elcsábítani ide Magyarországra? Szimplán csak nem tudom, fölhívod, mert hogy ismered, személyesen benne van a telefonodban, a névjegyzékben, és akkor oda csörögsz neki, hogy hello, akkor számíthatok rád, jössz ekkor meg ekkor? Persze, igen. Vagy ez nem tudom, ilyen 2-3 hónapos, vagy fél éves előkészületet, szervezést igényel, hogy el tudjon jönni ide Magyarországra?
2: Hát próbálunk mindig időben meghívni a különböző művészeket, mert nagyon elfoglaltak szoktak lenni, de szerencsére mindig nagyon lelkesen elfogadják a meghívásunkat, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Menedzsmenten keresztül kell intézni, vagy olyan régóta benne vagy már ebben a szakmában, művészeti ágban, hogy mindenkit ismer személyesen, és akkor csak oda csöröksz neki?
2: Hát én mindenképpen preferálom a személyes kapcsolatot a művészekkel, nem szeretünk ügynökségeken keresztül dolgozni, és szerintem azzal nem vagyunk egyedül a Miraton Fesztiválon. A személyes kapcsolat a művésszel az azért is nagyon fontos, mert majd együtt is fogunk zenélni, és kiváló és nagyon jó emberek vannak a fesztiválok mögött, és a Miraton Fesztiválon nem csak szuper zenészek jönnek, hanem nagyon jó emberek is, és az a különlegesség a fesztiválon, hogy a közönség is, meg a mesterkurzus résztvevők is személyesen meg tudnak ismerkedni a művészekkel, és ez nagyon fontos mindig.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál alapító, igazgatója, főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. A fesztivál egyébként idén már 8. alkalommal kerül megrendezésre, augusztus 22-e és 30-a között. Még egyszer köszöntelek, Miranda, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen az örömmel beszélgetést.
1: Na, menjünk tovább gyorsan a programok vonalán. Arról már beszéltünk, hogy vagy említetted, hogy lesz egy nagyon fontos koncert a Francia Intézetben, ha minden jól megy, augusztus 25-én, na de hát az egészen pontosan 3 nappal a fesztivál kezdete után van. 22-én mivel indul a fesztivál?
2: Egy szuper Beethoven műsor indul a fesztivál, ez már egy hagyomány, Beethoven zeneje nagyon-nagyon fontos a kamarazenei repertoáron is, mert évek óta Beethovennel nyitjuk a fesztivált. Augusztus 22-én, idén a 8. fesztiválon sem lesz másképp. 3 Beethoven vonos négyessel nyitjuk a fesztivált, a V4 vonos négyessel a Fuga Budapestben, és a fesztivál műsoraiban fontos évfordulókat is ünneplünk, Mozart születésének a 270. évfordulóját ünnepeljük, a Nagy G-moll szimfóniáját előadjuk, az Ádur klarinét ötösét, a G-moll vonos ötösét, szóval rengeteg Mozart lesz a műsoron, lesz 2 szuper zongora koncert Chopin művekkel, és lesznek olyan darabok is, amik először hangzanak el Magyarországon.
1: A fugát már említetted, meg a Francia Intézetet említetted.
2: A fugában nyitjuk és zárjuk a fesztivált, és 3 napig a Francia Intézetben leszünk, a 24-én, 25-én és 26-án, főleg francia műsorral. Lesz egy nagyon érdekes francia kamaraest, ahol azt hiszem 7 is fellépünk, rengeteg vendégművész fel fog lépni, Ravel zongora trióját, Debussy cselló zongora szonátáját fogják előadni, és szerepet kapnak olyan francia művek is, amik kevésbé gyakran játszák.
1: Kicsit beszéljünk még a mesterkurzusokról, mert ez eddig kimaradt. A mesterkurzusokra érkező előadó művészek csak elméletileg adják át a tudásukat, vagy gyakorlatban is?
2: Gyakorlatban is, hiszen a résztvevők rengeteget fel tudnak lépni. Van egy saját koncertsorozatuk, ahol csak a mesterkurzus résztvevők fellépnek, de délelőtt délutáni ingyenes koncerteken szerte a városban, rengeteg kerületben, és szólóban is, és kamarában is, fognak játszani, illetve van olyan formáció, amikor a résztvevők a tanárokkal együtt is fel tudnak lépni.
1: Ezek a bizonyos mesterkurzusok mindenki számára nyitottak? Bárki mehet, vagy regisztrációhoz kötött, vagy meghívásos alapon működik?
2: Regisztrációhoz kötött, és idén több mint 50-en fognak részt venni a mesterkurzusokon.
1: Ez egy kérdés lett volna, amit egyébként félig meddig már meg is válaszoltál az iménti mondataiddal, hogy a fugában lesznek koncertek, meg a Francia Intézetben lesznek koncertek, és aztán hozzátetted, hogy itt ott a város különböző pontjai. Tehát, hogy azért akkor számtalan helyszín lesz, csak azok nem ilyen koncerttermekben, hanem nem tudom, kiálltok valahová Blahára, és akkor ott egy gyors koncert.
2: Igen, nagyon fontos számunkra, hogy a Miraton Fesztiválon keresztül közelebb vigyük a klasszikus zenét a mindennapi élethez is, és ezért ezzel a Miraton Young Artists sorozattal ingyenes koncertek keretében minőségi zenét tudnak hallgatni az emberek szabadtéren is, templomokban, múzeumokban, kulturális központokban is.
1: Azok hol lesznek egyébként? Mert az, hogy templomokban, múzeumokban, elég sok van belőle Budapesten.
2: Igen. Tehát azt hiszem 9 vagy 10 koncertes lesz ez a Young Artist sorozat. A Huba Jenő zeneteremben, ahol Huba Jenő hegedűművész lakott, a BMC könyvtárában, a Ferenc téren, a 9. kerületi Ferenc téren is lesz koncert.
1: Itt van a másik oldalon lényegében, csak át kell sétálni, és meg is érkeztünk, 9. kerület.
2: Igen. A Korály Zoltán kórusiskolában, és Óbudán, még a Danubia Szalonban lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, Miranda. Akik érkeznek ezekre a bizonyos mesterkurzusokra, van korhatár, hogy mi a belépőszint, hogy nem tudom, valamilyen életkort el kell érni, vagy valamilyen papírral, képzettségi szinttel rendelkezni kell, vagy mehetnek amatőrök, mehetnek profik, bárki?
2: Hát a szintet illetően igen, felvétel alapján kerülnek be a mesterkurzusokba a diákok, de nem szeretnénk egy elitista kurzus szervezni, szóval olyanokat is szeretettel várunk, akik még nem profi szinten zenélnek, és igen, sok zenei eseményen szokott lenni korhatár, a versenyeknél is, meg a fesztiváloknál is, de nálunk nincs, mert szerintünk az nem. A zene jó, hát van benne egy olyan rész, ami hasonlít egy kicsit a sporthoz, de abszolút nem életkorhoz kötött, és igazából személy szerint nagyon sajnálom, hogy sokszor az életkor olyan nagy szerepet kap, hogy 31 évesen már valaki nem tud tanulni, vagy részt venni egy versenyen, vagy valaki pont azért, mert fiatal, azért nem kerül be. Szóval az, nálunk az életkor abszolút nem szempont, és gyerekeket is, meg felnőtteket is szeretete várunk.
1: Egy-két utolsó kérdés most már a végére. A versenyt említetted. Ez a bizonyos Miraton Fesztivál, az ugye ez egy fesztivál, illetve mesterkurzus. Ilyen tervek nincsenek, hogy nem tudom, jövőre, majd a 9-re egy kisebb versenyt is beteszünk a programok közé.
2: Nem, mert pont az a fesztiválnak a lényege, hogy ez egy közösség, és a zenészek között ne legyen semmilyen olyan érzés, hogy valaki jobb, mint a másik, hanem ez egy közös út mindenkinek, hogy mindenki fejlődjön, és mindenki úgy nagyon közel kerüljön a zenéléshez, és a verseny egy kicsit távol áll ettől a küldetéstől.
1: Utolsó kérdés a végére, ugye Amerikában születtél, aztán utána tanult Amerikában, már egy másik városban, Redwood Cityből mentél Philadelphiába, aztán jöttél majd Európába. Neked most már a haza az Magyarországot jelenti, vagy Amerikát jelenti még mindig, és akkor még mindig szoktál menni, mert hogy élnek ott rokonok?
2: Budapest az otthonom, abszolút.
1: De Amerikába akkor most már csak koncertezni mész.
2: Igen, és nyilván meglátogatni a családom, az fontos, de az otthonom az Budapest.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Miranda Liu hegedűművésszel beszélgettem, a következő órában pedig a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatójával, Nagy Judittal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Részeg vagyok és boldog, vagy boldogtalan, mert részeg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a kellemes nyári idő. Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó a 6-os főúton Nemeske közelében. A 239-es kilométernél csak a félútpálya járható. Kiégett egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. Ott is félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nem a korábbi jogszabályok módosítását, hanem új törvény megalkotását kezdeményezi a kabinet. A javaslatnál lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe veszik. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérletezett. Leteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, amikor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó, csak nem 8 milliárd forint összértékű főnyereményeket. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget. A cég emlékeztetett a felügyeleti hatóság jelentésére is, amely szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott. A hatóság ugyanakkor 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, mert a szóban forgó sorsolásoknál, az online zárásoknál eltért a jóváhagyott játéktervektől, ami azonban nem befolyásolta a számhúzások eredményét.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Több órás napsütésre számíthatunk, holnap is csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 12-18 fok után napközben 22-27 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Augusztus 3-a és 30-a között kerül megrendezésre a Filharmónia Magyarország koncertsorozata, az Orgonapont. Ebben az órában e kapcsán a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatójával, Nagy Judittal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában kicsit szűkítem, az orgona zene, vagy az orgona muzsika világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója Nagy Judit. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, kezdjük azzal, ami most aktuális nagyon az életedben, az életetekben, ez pedig az, hogy az orgonák éjszakája már lezajlott, csomó orgona koncert volt szerte az országban, és akkor ez most egy ilyen új vonal, vagy új pont az orgonák életében, meg a ti életetekben.
2: Hát kicsit új, mert minden évben új, de képzeld, hogy régebbi, mint az orgonák éjszakája. Ez az orgonapont már több mint 10 éves hagyományú programsor, és az a célja, hogy nyáron, amikor mindenki pihen, mi úgy is szoktuk mondani, hogy ha augusztus, akkor orgonapont, mert akkor az országban nagyon sok helyszínen, 19 különböző városban 24 koncerten mutatjuk meg ezeket a programokat, ezeket a különleges hangszerpárosításokat, és magát a hangszert. És ez az orgona, ez ugye nem véletlenül mondják, hogy a hangszerek királynője, és most már az orgonák éjszakája is mutatja, hogy elképesztő népszerű, mert hogy van nagyon sok olyan izgalmas terepe, ami valóban mindig új és új információt hoz az emberek számára, és akár látványban is nagyon különleges.
1: Mindez majd augusztusban lesz, 3-án kezditek. Csomó helyszín, 19 helyszínt említettél. Igen. Ahhoz, hogy orgona koncertre kerüljön sor, ahhoz kell egy orgona. Az orgona meg nem olyan, mint egy fuvola, vagy mint egy hegedű, hogy bárhová oda tudod vinni, hanem ott oda kell menni. Úgyhogy ki kell válogatni, hogy mely orgonák legyenek azok a szerencsések, amelyek ezeken a koncerteken meg tudnak szólalni.
2: Így van. És nagyon érdekes, amit mondasz. Nekünk az oldalunkon van egy ilyen nemzeti orgona regiszter is, amit az orgonák éjszakáján indítottunk egyébként, ahol mindenki felregisztrálhatja a saját orgonájának a lehetőségeit. És ezt nem csak mi, hanem mások is használhatják kiinduló pontként, mert valóban minden orgona más lehetőségrendszerrel bír. Én azt is szoktam mondani, hogy olyan, mint egy új lenyomat, mert hogy nincs két egyforma hangszer a világon. Tehát ez egy elképesztő érdekes dolog, és nem is ugyanazt az irodalmat lehet a különböző orgonákon megszólaltatni. Tehát sokszor, amikor mondjuk a művészeknek, hogy mi lesz a műsor, a program, akkor hát sokszor utolsóként kapjuk meg azt, hogy mi lesz a műsor és a program, mert ez akkor áll össze, amikor el tudnak menni, meg tudják nézni, és egy kicsit át tudják gondolni azt, hogy arra a orgonán milyen repertoár élik.
1: És pont ez a kérdés, gombhoz a kabátot, vagy kabáthoz a gombot? Tehát, hogy az orgona művész meg tudja azt a darabot szólaltatni az adott orgonán, vagy azt a darabot szeretné eljátszani, és másik helyszínen kell akkor eltenni, mert csak a másik orgonán tudja azt eljátszani.
2: Hát nekünk ugye mi úgy kezdjük, hogy megnézzük azokat az orgonákat, azokat a helyszíneket, azokat a városokat, ahova szeretnénk elvinni ezt a programot, és ezer szempontot kell figyelembe venni, például, hogy az adott orgonművész mikor járt ott, milyen programot szólaltatott meg, és gyakorlatilag kitaláljuk mi, hogy hova hívjuk őt meg, és ha nem stimmel az a repertoár, amit ő szeretne, akkor nyilván van lehetőség cserére.
1: Én akkor kidönt? Ugye te vagy alapvetően a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója. Szamosi Szabolcs pedig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, és hát meg orgonabűvész alapvetően. Ketten dugjátok össze a fejeteket, vagy neki nagyobb a szava?
2: Hát neki ez egy csoport munkája, tehát azon kívül még van egy programcsoport. Talán volt már veled Szilágyi Lajos kollégám is, akivel, aki szintén aki zenész, és akivel tudtatok sok mindenről már gondolom beszélni. Tehát itt azért több gondolatmenet indul el, és természetesen egyeztetnek az orgonaművészekkel is. Nem, tehát nyilván vannak irányok, amit Szabolcs szeretne, és amit kijelöl, de aztán onnantól igazából már a programosztály és az orgonaművészek közös egyeztetés, hogy a végén mi lesz a programfüzetben.
1: Irányok, amiket a Szabolcs szeretne. Ezek tematika alapján hangzanak el, hogy olyan műveket mutassunk be, amelyek nem tudom valamihez kapcsolódnak, vagy ezeket az orgonákat mindenképpen tegyük bele, vagy ezeket a művészeket mindenképpen hívjuk meg, vagy ezek bármilyen kombinációja.
2: Ezek bármilyen kombinációja. Tehát, hogy jól mondod, hogy gyakorlatilag ugye vannak a mi orgonával foglalkozó programjaink között is különbözőségek és meghatározott preferenciák. Például az orgonák éjszakája ugye azt célozza, hogy minél több orgona szólaljon meg, minél több helyszínen, minél izgalmasabb formában. Az orgona pont az a program, ami augusztusban van, tehát a nyaralások, pihenések idején, tehát alapvető célja, hogy könnyed, befogadható, szórakoztató program legyen, minőségi szórakozás egy bármilyen helyszínen, ahol éppen nyaralsz és van ilyen lehetőségrendszer. az Orgona bérletünk, ami évados programsor, ott meg nyilván megmutatunk minden olyat, amit az Orgona muzsikát kedvelőknek csemege és különlegesség, akár darabok szintjén, akár előadó szintjén, tehát hogy azt gondolom, hogy ilyen nagyon, aki ezt a muzsikát szereti annak, tehát itt mindenféle játszik.
1: És ez is fölmerült bennem egyébként, hogyha augusztusról beszélünk, ami ugye az egyik legmelegebb hónap. Jó, most felejtsük el a hőkupolát, ami volt pár héttel ezelőtt, de hogyha az emberek nem tudom, ott vannak éppen valahol nyaralnak, akkor szerintem egy ilyen könnyed nyáresti kikapcsolódásra vágynak, és nem biztos, hogy a legkomolyabb orgona művet szeretnék, nem tudom, másfél órán keresztül hallgatni.
2: Hát ezért mondtam az előbb, hogy nem is ezt kapják. De hát, hogy ez a program úgy van összeállítva, hogy tényleg igyekszünk ezeket a sziporkákat belerakni, illetve olyan egymásra hangolódásos programokat, ahol akár hangszer párosításokat, vagy ének és orgona párosítást, ami önmagában is különleges, érdekes és szórakoztató, és darab választás tekintetében is ez a cél.
1: Az énekről majd a későbbiekben beszélünk, mert lesz egy elég nagy nevű énekművész, aki majd föllép, viszont a hangszer párosítások. Mit jelent az, hogy hangszer?

0: tangóharmonikával?
1: Tangóharmonikával, idei programban is lesz ilyen koncert, és ez azért nagyon érdekes, mert egyébként ez egy rokon hangszer, logikailag, mind a kettőt a levegő árama szólaltatja meg, és bár méreteiben egészen különböző.
0: Meg de... hangzásában is.
1: Igen, de képes együtt, és ez nagyon izgalmas párosítás.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója Nagy Judit. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója, Nagy Judit ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello! Szóval Orgonapont lesz megint augusztusban, 3-án kezdődik és egészen a hónap végéig tart, és hangszerpárosításról már beszéltünk, meg az orgonákról már beszéltünk, említetted, hogy idén lesz olyan új fent, hogy akkor a harmonika és orgona, és eszembe jutott egy ilyen kicsit merészem, nem tudom, előadás, egy könnyed nyáresti orgonás koncertre szerintem bőven beleférne, hogy akkor nem tudom, rockdobot vagy torzítós gitárt teszünk mellé, és akkor kicsit egy más jellegű műfajt kapnak az érdeklődők.
2: Hát nyilván nagyon sokféle verzió van, sőt, hát ahogy az orgonának van a jazzes variációja, ahol biztosan vannak ilyenfajta együttjátékok. Itt most klasszikus, főként templomi hangszerekről beszélünk, tehát ilyen módon egy picikét a repertoárt megszűri maga a helyszín, meg a párosítás lehetőségeit is, tehát mondjuk rock dobot vagy egyebet nem használunk ezeken a programokon egyelőre, de egyébként lehetne, hogyha mondjuk koncertterembe tennénk a programot, úgyhogy, és ez nincs kizárva, tehát a jövőben lehetséges, hogy ilyenekre is, mert egy jó ötlet lesz mód. Idén azonban ilyen klasszikusabb hangszereket

0: választottunk, ami azért azt gondolom, hogy nagyon szép és különleges párosításokra ad lehetőséget. A cselló hangját szerintem nagyon sokan ismerik, és az egyik legkedveltebb hangszerhangként tartja számon egy csomó mindenki. Én is nagyon kedvelem egyébként személyesen is. Nagyon szép irodalmok vannak együtt ennek a két hangszernek, de például idén lesz olyan, amikor két orgonista négykezesezik, tehát hogy ez is azt gondolom, hogy majd egy egészen különleges párosítás lesz. De lesz, amikor harsona játszik majd az orgonával, lesz filmzene, és hegedű is természetesen, ami azt gondolom, hogy egy egészen megszokott páros.
1: A helyszínek. Említetted, hogy igen, vannak ilyen meg olyan orgonák. Ugye az orgonáról alapvetően nyilván szerintem nagyon sok mindenkinek az jut eszébe, hogy akkor az egy templomban található, de nem csak templomokban vannak orgonák. Ez a bizonyos orgonapont, ami most lesz. Ezeknek a helyszínei, vagy ennek a helyszínei, ez mind templomi helyszínek, vagy máshová is elment?
0: Igen, ezek templomi helyszínek, tehát itt egy kicsit az is benne van ebben a csomagban, hogy augusztusban, amikor kint meleg van, azért még nagyon sok templom őrzi ezt a templom hűvösét, és igazán kellemes este beülni egy vizen töltött nap után, és ezeket a dallamokat hallgatni, és ezek nagyon, nagyon szép koncertek. Ugye gyakorlatilag ez egy kicsit azért szerintem így elrugaszkodás a mindennapoktól, és meditáció, meg egy kicsit rá lehet helyezkedni arra a magára a zenére is, meg arra a térre is, ami minket ilyenkor körülvesz, és automatikusan elcsendesedésre invitálja az embert.
1: És hát ez tipikusan az a koncert műfaj, vagy koncertfajta, bármelyik helyes lehet, ahol az ember igazából vagy befelé figyel, vagy nem tudom, a sípokat nézi, amikből semmit nem lát, csak mármint, hogy hogyan mozognak, csak látja, hogy ott vannak, mert hogy nincs zenész, akit nagyon tudnál figyelni, mert az orgonista ő valahol vagy eldugva, vagy a karzaton ül fent háttal, és akkor azt látod, hogy akkor semmit nem látsz.
0: Hát ebben teljesen igazad lenne.
1: Ha nem lennének párosítások.
0: Nem csak párosítások, hanem hogyha nem lennének játszóasztalok, uh-huh. Amit azért már most már számos templomban van, ahol a közönség előtt játszik az orgonista, ahol pedig ez nem megoldott, sőt, még ott is, ahol megoldott, ott mi kivetítjük az orgonistát és a hangszeres művészt. Ugyanis ez egy egészen más élmény és érzet, amikor te látod, hogy mi történik. Az, amikor csak hallgatod az orgonaszót, az is érdekes nyilván, de az, amikor látod, hogy mit csinál egy orgonista, hogy mennyire összetett folyamatrendszer ez, hogy melyik manuálon játszik, hogy milyen gombokat kapcsol, és egyébként még így a háttérből szervezőként látni ennek az előkészítési folyamatát, az is elképesztő érdekes. Tehát amit mondtam, hogy minden hangszer más és más, képzeld el, hogy például mondjuk amikor két hangszeres művész egyszerre kell, hogy menjen egy koncertre, akkor az orgonistának sokkal előbb kell, hogy megérkezzen a helyszínre, mert meg kell, hogy ismerje a hangszert. Be kell, hogy állítsa a hangszert, és ez nagyon sok idő. Tehát, hogy meg kell, hogy ismerje, hogy mi szól, sajnos van, ami nem szól, vagy nem úgy szól, és ugye akkor azt ilyenkor jobb, ha kiiktatják, és nem hallják azokat a hangokat a közönségből, illetve ő maga kiválaszthatja, hogy melyik darabot hogy játssza el. Tehát ebben az is a nagyon izgalmas, hogy mondjuk van egy darab, és van két orgonista, és ugyanaz a hangszer, ugyanazt a darabot, ugyanaz a hangszeren, két orgonista, akár egész másképp, más ízzel tudja megszólaltatni, attól függ, hogy milyen regisztrációt választ, tehát hogy állítja be a hangszíneket, és hogy mit szeretne megszólaltatni, és ez szerintem elég izgalmas. Arról meg nem is beszélve az én apróságokról, ami azért egy orgonistának nem gondolom, hogy apróság, hogy mondjuk odamész egy helyszínre, amelyik orgonát nem ismered, és ugye itt a pedál is, az orgona sajátossága, az is egy gyakorlatilag egy játszó hely, ahol ugyan, mint a kézzel a manuálon, az is egy manuál, ahol a lábbal játszanak, és hogy annak az iránya is lehet akár sugár alakú, akár párhuzamos, és akkor egészen máshova kell tenni a lábadat, amit jól kigyakoroltál. Úgyhogy ezt gondolom, hogy ez egy nagy kihívás és feladat.
1: És nagy vállalás. 19 helyszínt említettél, és templomokat említettél. Hol, merre találhatók ezek a helyszínek idén, Judit?
0: Az összeset talán nem sorolnám föl, mert a filharmonia.hu oldalon megtalálható minden, és érdemes körülnézni, vagy akár a Filharmonia applikációt, hogyha betöltik, akkor, vagy letöltik, az ingyenes applikáció, akkor 50 km körzetben megmutatja, hogy hol vannak koncertek, tehát az is egy érdekes, de lesz Pécset, Esztergomban, Békés Csabán, Debrecenben, lesz Pakson, lesz Veszprémben,
1: Budapesten,
0: Kiskörösön, Balatonbogláron, Tihanyban, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szegeden, Martfűn, Kazincbarcikán, úgyhogy azért azt gondolom, hogy elég sok bácsa a máson, tehát nagyon sok helyszínen.
1: Lényegében akkor csak Magyarországon határokon belül.
0: Így van.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója Nagy Judit. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: csak húztál, húztál, húztál magad után.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója, Nagy Judit ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
4: Sziasztok.
3: Az orgonák éjszakájá után most orgona pont, majd augusztusban 3-án kezdődik, és egészen a hónap végéig 30-áig tart, hogyha minden jól megy. Számtalan helyszínen, 19 helyszínen, különböző hangszerpárosításokkal, és egy hangszert nem említettünk még, ami szintén hangszer, de más jellegű hangszer, az ember énekel, az is egy hangszer, és akkor egy sztár fellépő érkezik Magyarországra egy koncert erejéig.
4: Így van. Hozé Kúra lesz, aki Szamosi Szabolcs együtt fognak egy nagyon izgalmas programot előadni. Egyébként ennek a programnak volt egy előzménye tavaly, amikor az Orgonák éjszakáján felhívtuk Hozé Kúrát, és megkértük arra, hogy legyen fellépője az Orgonák éjszakájának egy orgonaművésszel. És ő azt válaszolta, hogy rendben, Szabolcs, ha te leszel az orgonista. és ez akkor ugye egy nagy vállalás volt, hiszen Szabolcs annyira az Orgonák éjszakája, ez egy elég nagy szervezési feladat, és ő ilyenkor hátrébb igyekszik lépni, de egyre többször találja meg a feladat. Mindenesetre létrejött tavaly ez a különleges program, és idén 4 helyszínen fogjuk megismételni. És úgy lett összeállítva ennek a programja, hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon, nagyon izgalmas és nagyon szép darab választások vannak benne, amelyik szinte mindegyike érdekes valamilyen szempontból, és ilyen kis tűzi játékként is felfogható akár, mert mindegyiknek megvan a maga különlegessége, amit megmutatnának.
3: Ez a 4 koncert, ez hol lesz, vagy ezek hol lesznek?
4: A koncertek azok augusztus 10-én Pécsett a Bazilikában kezdődnek, 11-én Esztergomban a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházban folytatódnak, ez ugye a Bazilika. 13-án csütörtökön Békéscsapán az Evangélius Nagy Templomban, és 14-én pénteken Debrecenben a Református Nagy Templomban ér majd véget ez a sorozat.
3: Szóval sikerült felcsábítani Hozé Kúrát, hogy akkor énekeljen, amíg a Szabolcs orgonál. Ez volt a bevezető. És akkor innentől kezdve olyan jól sikerült ez, hogy akkor ő mondta, hogy akkor nagyon szívesen jövök augusztusban is, vagy menni kellett utána, és akkor a Szabolcs mindenféle üzeneteket küldött neki, hogy akkor kedves Hozé, nincs kedved új fent, és akkor úgy szervezzük majd az időpontokat.
4: Nem, tavaly ez hatalmas siker volt. Tényleg ez egy emlékezetes poszt is készült belőle, hogy ahogyan Egerben ugye fönt játszottak, és ahogy mentek le a végén meghajolni, a közönség így állt föl, és végig tapsoltak, és egyébként elképesztő érzés volt, nagyon gyönyörű volt. És Hozénak is nagyon tetszett ez a turné egyébként. Annál is inkább, hogy opera énekesként képzett, hogy ez az első alkalom, amikor egyházi liturgikus műveket is énekelt. Úgyhogy ez számára is egy kaland, és egy különleges kihívás, és egy jó játék, úgyhogy egy jó játszópartnerrel, akivel nyilván egymásra tudtak hangolódni, és élvezik egymás társaságát és a közönség reakcióit. Úgyhogy megbeszéltek tavaly, hogyha lesz rá lehetőség, akkor bármikor szívesen.
3: És ez pont fölmerült bennem, és már meg is válaszoltad lényegében, hogyha azt mondom, hogy Hozé Kúra, és megjelenik a lelki szemeim előtt az ő munkássága, akkor nekem eszembe jut Verdi, vagy eszembe jut bárki, aki operát írt. De hogy nem feltétlenül az, ami egy templomban, egy orgonán megszólalhat, mert azok az áriák nem biztos, hogy ugyanúgy szólalnak meg az orgonán. Lehet, hogy el lehet játszani azokat, de hogy az nem ugyanaz. De hogy akkor ezek szerint ő kilép a saját kis eddigi művészeti köréből, és akkor más jellegű dalokat énekel.
4: Igen, igen, de ugyanakkor kilép is, meg nem is lép ki. Tehát, hogy azért vannak itt olyan darabok, például a Verdi Ingemiszkója, amit ugye a Verdi Requiemjének leghíresebb tenoráriája. Ez a klasszikus oratórium irodalom egyik leghíresebb darabja, amit azért el fog énekelni a program végén. Úgyhogy azért van ilyen típusú program is. Van olyan is, ami hozzá azért nagyon kötődik, például Ramirez Kreol miséje, bőle az Agnus Dei tétel, aki Ramirez ugye Kúra honfitársa, argentin zeneszerző volt, és az argentin népzenének az eredeti változatban az argentin népzene gyakorlatilag hangszerei is megjelennek, Itt az orgona helyettesít természetesen minden hangszert majd, és ez egy átirat, amit itt majd hallhatunk orgonán, és azt gondolom, hogy ennél autentikusabb, ahogyan ő ezt énekli, az nem lesz. Tehát ez tényleg nagyon, nagyon izgalmas. De lesznek majd híres és nagyon népszerű orgonadarabok, Bach D-moll tokkáta és fúgája például, amiké az egyik legnépszerűbb orgona, ami sokan feldolgozták már. Rajzfilmekben is az a Volt egyszer egy ember, nem tudom, láttad ezt a rajzfilmet, de például ebben is ennek a filmzenéje van. De hallhatunk majd Ave Máriát is José Cura előadásában, Baguno Ave Máriáját, úgyhogy ez is, ezt gondolom, az egyik legszebb Ave Mária dallam, ami felhangozhat.
3: Logisztikailag ez hogy néz ki egyébként? A Filharmónia Magyarország majd, nem tudom, egy kis busszal, nem tudom, utaztatja José Curát a különböző helyszínek között?
4: Logisztikailag ez úgy néz ki. Hogy kis busszal vagy más módon, azt még nem tudom. És még ott sem tart a dolog, hogy együtt utazik-e majd az orgonaművésszel, vagy nem. Mert ugye ez nyilván az ő kívánsága, Szabolcsnak előbb kell oda menni az adott helyszínre, hogy ő inkább pihenni szeretne az idő alatt, vagy megérkezni, és ott eltölteni az időt. Ez majd nyilván az ő aznapi fáradtságától is, meg a kéréseitől is fog majd függni.
3: Ők hogy kommunikálnak egymással? Angolul, magyarul nyilván nem, vagy spanyolul?
4: Angolul kommunikálnak, igen.
3: Milyen fazon egyébként? Milyen ember a José Cura?
4: Én találkoztam vele, és nagyon kedvelem, szerintem nagyon közvetlen, elképesztő lélekből játszik. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki az életútján elér egy ilyen pontig, nyilván abban nagyon sok a profizmus, amikor egy programhoz ér, és nagyon sok mindent tud már úgy megvalósítani, énektechnikailag is, koncerten való részvételileg is, hogy a közönség ne érezze, hogy neki milyen napja van, de én azt látom, hogy minden egyes alkalommal nagyon, nagyon oda teszi magát az adott időpillanatra, és nagyon akar adni. És ez átjön. Tehát szerintem egy kiváló zenész, igazán lélekkel zenél, amit egyszerűen bárki, aki ott van, szervező, közönség, ez egyszerűen átsüt. Nagyon jó játszópartner, és azt gondolom, hogy Szabolcsa nagyon szeretnek együtt gondolkodni a zenéről és próbálni. Nemrég volt is egy próbáljuk együtt, és Madridba hívta meg a saját házába Cura Szabolcsot, és ő vitte ki a reptérre utána, és van közöttük egy nagyon jó
3: hát ez baráti együttó. Viszony.
4: Igen, ez egy baráti viszony, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azt remélem, hogy érezhető lesz majd a koncerteken is.
3: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója Nagy Judit. Icipici szünetet tartunk, az

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója. Nagy Judit ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello. Szóval Orgonapont idén is, augusztusban lesz, Hozé Kura is érkezik, aki a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójának, Szamosi Szabolcsnak olybá tűnik, hogy kis barátja, hogyha fogalmazhatok így, mert az imént említetted, hogy ő már volt nála Madridban, és ő vitte ki a repülőtérre is, és hát nagyon régóta dolgoznak együtt már. Különböző koncertek is voltak, és lesz most majd még 4. Debrecent említetted, meg hol lesz még a...
2: Esztergomban, Pécset, Békés Csaba és Debrecen.
1: És akkor van még egy-két dolog, amiről nem beszéltünk, mert hogy a Filharmónia Magyarország nyilván nem csak a következő másfél hónapot vagy két hónapot látja előre, tehát hogy nem csak az van az életetekben, hogy az Orgonapontot megszerveztétek, és akkor ezzel meg is vagyunk, hanem hogy utána azért folytatódik. És említetted, hogy Pécset is lesznek koncertek, vagy lesz koncert ugye az Orgonapontban, de hogy más is lesz majd arra felé.
2: Igen. Pont jó megállni az Orgonapontnál. Egyébként ez csak úgy utólag egy nagyon érdekes dolog az Orgonapont. Nem tudom, tudod-e, hogy ez egy zenei műszó is egyben. Egyébként az orgonán, amikor tartasz egy hangot lábbal, az Orgonapont.
1: Tényleg?
2: Igen, és mi annak idején, amikor ez a sorozat elindult, akkor ezt már mondtam neked, több évtizede tart ez a programsor, akkor az orgonapont.hu-n lehetett utána nézni, hogy tehát ez ilyen több szójátékos dologra is ad lehetőséget, most már a filharmonia.hu mindent megtalálnak ezzel kapcsolatosan. De amit kérdeztél most, arra válaszolva, valóban, mi már benne vagyunk ebbe a programba, és szervezzük a következő programsort, amit előre el fogunk látni. Ez szeptember 15 és 20 között Pécsett a Zeneszület Fesztivál lesz. A Zeneszület Fesztivál az idén egészen különleges lesz, azért, mert hogy Pécsett 70 éves a Filharmónia tevékenysége. Nyilván a Filharmónia magyarországi még nem, de a Filharmónia előzményeiként igen. És ezt idén szerettük volna megünnepelni kiemelkedő programokkal. És a Zeneszület Fesztivál az a fesztivál, aki már járt ott, azt tudja, hogy a klasszikus zenét szeretné valamilyen módon közel vinni az emberekhez. Azok, akik szeretik, és a koncerttermekbe a saját helyeire elviszik ennek a zenei stílusnak, ott megtalálják a különlegességeket, az érdekességeket, viszont kimozdítja a megszokott tereiből, és olyan helyekre viszi el, ami nem szokványos. És mindig igyekszik valami olyat csinálni, amitől átüt bizonyos ingerküszöböket, társművészeteket bevonva azokban, akik nem komoly zenerajongók, vagy nem annyira ismerik a klasszikus zenét. És idén az idei szakmai programja a Zeneszület Fesztiválnak, az a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny lesz, ami úgy általában Budapesten kerül megrendezésre, ebben a jubileumi évben kivételesen Pécsett a Kodály Központban, és azt gondolom, hogy itt most azért ez lehetőséget ad arra is, hogy majd a stream kapcsán sokan meghallják, hogy mennyire fantasztikus a Kodály Központ akusztikája Magyarországon és a világban. Viszont ez a program, amit mondtam, mindig igyekszik valami pluszt is adni, valami különlegességet, és igazából mi is egy kicsit mindig azért is szeretjük ezt a fesztivált, mert mi magunk is mindig kísérletezünk, és mi is mindig ilyen őrült vállalásokba kezdünk ezzel a projekttel kapcsolatosan. Az idei vállalásunk az pedig az, hogy a klasszikus zenét az utcára kivigyük, tehát egy utcazene fesztivált rendezünk ezen a péntek szombaton, ezen a hétvégén, ami nem a hagyományos, hanem klasszikus zené fog szólni az utcán, és július 31-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni ezen a programon, és elindulnának ebben a versenyben. Három helyszínen, délután 6 és este 10 között egy adott beosztás szerint lehet majd megszólaltatni a programokat, ez egy körülbelül 20 perces program, és ugyan nagyon fontos, hogy klasszikus zene szóljon, de ennek a keretrendszere nagyon nyitott, hogy ezt jelmezbe, hogy performance-a, hogy különleges hangszereken zajlik-e, vagy hogy. Ez arra van bízva, aki ott van, és fontos a kapcsolódás a közönséggel.
1: Kérdeztem az elején a hangszerpárosításoknál, hogy a torzítós gitár, vagy a dob belefér-e, és akkor ezek szerint a Zeneszület Fesztiválon, akkor van. Jöhet egy Verdi, nem igen, tudom, igen. Rock átiratban például.
2: Teljesen, bár elsődlegesen nyilván fontos, hogy klasszikus keretek között szólalja meg, de van lehetőség az átiratok megmutatására is, és természetesen arra is, hogy bárhol ebben az időszakban kiálljanak, és a hagyományos keretek az utca zenéjen bárki az adott pontokon kívül, és ott aztán jöhet bármi, amit szeret.
1: És ez lett volna a kérdés, hogy most lehet jelentkezni, tehát hónap végéig. Igen. Erre, hogy akkor nem csak klasszikus zenészek jelentkezhetnek.
2: Mi nem azt nézzük, hogy klasszikus zenész vagy nem, nyilván meg kell küldeni videót. Az egy fontos dolog, hogy mivel ez a program a klasszikus zenét szeretné közelvinni az emberekhez, ezért a versenyprogram van, a versenyzők egy klasszikus zenei repertoárt kell, hogy megszólaltassanak, és hogy ezt, ha már klasszikus zenei hangszereken teszik, az már azt gondolom, hogy egy elég érdekes dolog, vagy hát szóval az már az akként is értelmezhető, és de nyilván lesz majd filmzene is, gondolom ebben hiszen nincs kötelező irodalom, vagy egy kötelezően előadandó.
1: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy irányított, hogy mi az, amit kértek tőlük, hogy akkor küldjétek be, hogy ezt hogy játsszátok el, hanem amit szeretnének.
2: Nem, amit szeretnének, az egy fontos dolog, és azt szerint fog a zsűri is dönteni, hogy klasszikus zene legyen, de úgy, hogy valamilyen módon megszólítsa a közönséget, és tudja hozzá kapcsolódni. Közönségszavazás is lesz. És érdemes elindulni, egyébként már profi zenészek is érdeklődtek, és jönnek, és kísérletező, épp alakuló együttesek is, hiszen 1 millió forintos fődíj van, illetve a második díj is elég kecsegtető, a jövő évi nyári programjainkban fel fogjuk léptetni azt a legjobbat, akit mi választunk ebben a projektben.
1: Utolsó kérdés a végére. Beszéltünk a Zeneszüret Fesztiválról, beszéltük az Orgona pontról. Neked van zene az életedben, Judit?
2: Hát a munkámban mindig. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt már nem is nagyon tudom elkülöníteni, a munkát és a magánéletet, mert egyszerűen annyira összefonódik, és nagyon sok zene van az életemben, aminek én nagyon-nagyon örülök. Én egyébként nem vagyok zenész, tehát én a marketing kommunikáció területről érkeztem, és amikor erről beszélünk és kommunikálunk, akkor mindig szükségünk van a zenészekre, erről a zenész csapatról, akiről beszéltem a programosztályra. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a közönség, aki eljön a koncertekre, 95%-ban szintén nem zenész. Tehát az, hogy ezt hogy mondjuk el, hogy mi ott az érdekes, és mi szól nekik, és hogy, az azért nagyon fontos.
1: Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben most a keddi program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlat, ezúttal Méhes Károlytól. A cím pedig 40 magyar nagydíj, 7 finn pilóta. Na hát ugye... Kicsit talán sok a kérdőjel, de elmondom neked, hogy miről van szó. 2026-ban 40 éves a Forma 1 magyar nagydíj. Remek versenyek, fantasztikus pilóták írták ezeket a történeteket egyébként a Hungaroringen, amik a könyvben megtalálhatóak, és erről mesél a könyv gazdag képanyagkal, különös tekintettel a finn versenyzőkre, és így értelmet nyer a 7 finn pilóta a címben. Úgyhogy aki szereti a motorsportot, a Forma 1-et, vagy akár csak... imádja a Hungaroringet, annak ajánlanám ezt a könyvet.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: beleszeretek.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Miranda Liu hegedűművésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatójával, Nagy Judittal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.

0: Petőfi Rádió minden magyarén, Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem Kató Lilla, aki Liana néven alkot. Köszöntelek!
1: Szia, én is köszöntök mindenkit!
0: És hát ismét egy remek dalt hoztál, Keleti nap. Viszont még mielőtt rátérünk erre, egy klip is készült, amit elárulom, te rendeztél, ahogy ha én jól láttam az adatokat, rá fogunk térni, viszont eddig hogy telik a nyár? Egy kicsit melegítsünk be ezzel.
1: Jól telik, köszönjük. Kicsit szellősebb, mint amennyire azt szeretnénk, de szerintem...
0: Olyan?
1: Igen. Oh. Még mennék jobban több helyre koncertezni, de hát ugye ez néha így megy, néha úgy. De egyébként ettől függetlenül nagyon jó. Most nemrég volt egy alkotótábor a zenekarnak, ahol írtunk megint új számokat, úgyhogy...
0: Ó, de jó. Ezek mindig amúgy érdekesek. Hol voltatok, hogyha ez publikus?
1: Zsámbékon voltunk. Egyébként én is Zsámbékon nőttem föl, és akkor ott van egy nagyon szép kert, ahol tudunk lenni.
0: Egyébként, ha jól emlékszem, Zsámbékot már több csapat vagy énekes mondta nekem, hogy ők igen. Oda, komolyan mondom, nem te vagy az első, de te vagy az első Zsámbéki.
1: De ők nem hozzám járnak.
0: Ebben biztos vagyok.
1: Hova járnak Zsámbékon?
0: Nem tudom, csak Zsámbék neve a zenészeknél valahogy visszatér.
1: Hát mert csodálatos, imádom. Nagyon.
0: Szerintem sokan vannak így ezzel, biztos, hogy szép. Én még nem voltam. Na de, Keleti nap, egy kicsit mesélj az inspirációról, hogyan született meg a dal. Először a dalról, aztán a klipről majd.
1: Hú, jó. Nagyon igyekszem összeszedett lenni. Ami szerintem egy érdekesség lehet, az az, hogy hol kell fel a nap, keleten, nyilván mindenhol, ugye? Uh-huh. De én itt ebben a kontextusban kifejezetten arra gondoltam, hogy amikor ez kijött belőlem, ez a dalszöveg, akkor én konkrétan Japánban voltam.
0: Hoppá.
1: És nagyon korán felkeltem, és ott iszogattam a kis szójateljes zöld teámat az erkélyen, és jött fel a nap, és akkor ez konkrétan az a keleti ázsiai nap.
0: Azt a mindenit.
1: Amiről szó van, ami ott föl kell. Hoppácska. Igen.
0: Wow, de na ehhez képest akkor még érdekesebb a klip kontextusa, mert ott meg egy ilyen, nekem egy ilyen teljesen magyar esküvő képe.
1: Igen.
0: Na ez honnan jött akkor?
1: Hát nagyon... Azt nem mondom, hogy távol áll, mert nyilván követi a mondani valóját a dalnak, de hogy megpróbáltam így elvonatkoztatni, tehát hogy...
0: Sikerült.
1: Köszönöm, igen. Így keressük ugye a hangunkat, mint zenekar, és ez vizuálisan is, meg minden hogyan értendő, ahogyan így változunk, meg növekszünk együtt, mint együttes, és akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha kicsit megnéznénk egy másik vonalat, ami kevésbé misztikus, ami így a srácoknak is akár mondjuk hozzájuk egy kicsit közelebb áll. És akkor arra gondoltam, hogy mégiscsak azért ne legyen teljesen hétköznapi, tehát valamennyire rugaszkodjunk el, akkor legyen egy ilyen James Bondos tematika, és akkor ebből lett az, hogy ilyen balkán James Bondok menyasszonyt menekítenek, és
0: éppen nézzétek meg, óriási.
1: Ez nagyon nehéz így ezt így leírni, nézzétek meg.
0: Én rákérdezek, de Zsámbékon forgott ez a klip?
1: Ott, és nagyon fontos, itt is, akkor most országvilág előtt elmondom, hogy szinte mindegyik klipünkben egyébként rengeteg barátunk megszerettünk segít, és ebben a klipben meg egyrészt Zsámbékon forgott, másrészt zsámbéki szponzorációkat is kaptunk.
0: Tehát
1: szeretek így ilyen organikusan.
0: Nagyon-nagyon tetszik. Na még mielőtt hallgatók is meghallgathatják itt a Petőfin, még akkor folytassuk a nyári építkezést. Hol láthatunk, hallhatunk még titeket?
1: Most jelenleg nem tudjuk, hogy mikor lesz legkövetkezendő, ilyen van ilyen szó, mindegy.
0: A következő
1: koncertünk, ez most még számunkra is titok, de reméljük, hogy minél hamarabb ezt napvilágra hozhatjuk, és mi is megtudhatjuk, hogy ez hol lesz. Addig bármilyen platformon hallgathatóak vagyunk, és ilyen, mindenhol máshol nézzetek minket, amíg nem lesz következő koncertünk, és hallgassatok.
0: Na, én akkor nagyon szurkolok, hogy ez minél hamarabb kiderüljön, hogy mi a következő helyszín és időpont. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is, és sziasztok.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a Liana, ezt tőlük a Keleti nap fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az lenni szokott ebben a műsorban, ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem a The Carbon Foolsból, Bicskei Titus. Köszöntelek, Titus, szia!
1: Szervusz, sziasztok!
0: Figyelj, szerintem számomra elhoztátok az év dalát. Most olvastam egy kicsit utána, figyelj, imádom a sztorit, de hallgassák meg a hallgatók is, én átadom neked a szót.
1: Valószínűleg akkor a Johnny-ról beszéltek, mert hogy két számot jelentettünk meg.
0: Johnny Lost, így igaz.
1: Igen, Johnny Lost. És azért lost a Johnny, azért elveszett a Johnny, mert itt volt, hát nem tudom, két éve, körülbelül az a Hollywood Vampires koncert, amikor a Johnny-nk annyira tönkre vágta magát, hogy nem tudta megcsinálni a koncertet. És pont akkor kezdtem csinálni ezt a számot, tehát ezért ezt a címet kapta. És hozzátartozik még a sztorihoz, hogy van egy ilyen ismerősünk, aki egy 70 éves néni, aki Alice Cooper rajongó valahogy, valamiért, inkább azt most nem mondom el miért, de nagy rajongó, és ő meg, már megvolt a jegye, meg minden, és teljesen fel volt háborodva, hogy elmarad ezért az egész koncert, és írt a Johnny Deppnek a Facebookon, és az egyik Johnny Depp ott az internetről válaszolt is neki, hogy sorry, egy kicsit berúgtam.
0: De vajon ez ő volt? Az igaz ide?
1: Hát ezt most azért nem leesküdnék meg rá, hogy ő lett volna. Hát. De valaki válaszolt, akinek írt, és Johnny Depp néven van a majd.
0: Elképesztő, és a 70-es éveiben járó néni, Alice Cooper rajongó, óriási. Na, figyelj csak most, hogyha egy kicsit kizúmolunk Johnny Deppről, hogy állt össze egyébként a Johnny Lost című dal zeneileg szövegben, hogyha ezen az incidensen túltekintünk?
1: Aha. Hát klasszikus módon én általában elkezdek egy ilyen skiccet, illetve hát többet, sokat, és akkor azokat átválogatjuk a Gáborról az énekesünkkel, és akkor hát nyilván ez bekerült a Pixisbe, és ő írta a szöveget tulajdonképpen pár hónappal utána rám írtam. Átadtam neki. Aztán ilyenkor megírja a szöveget, felénekük, ilyen mankónak levisszük a próbahelyre, ott egy kicsit gyúrjuk, és akkor utána vannak a felvételek, stúdió felvételek.
0: De hát már is meghallgatjuk itt a Petőfit, még abba avasd be, Titus, hogy hogyan folytatódik számotokra a nyári időszak.
1: A Carbon Foolsz most éppen, hogy mondjam, egy kicsit ilyen pihenősre vettük ezt az évet, kifejezetten kiadunk pár számot, de viszonylag keves koncertet vállalunk, mert hogy van pici baba a énekesnél, és azért egy kicsit visszafogtuk magunkat, de hát ugyanúgy, mint más zenekar megyünk. Még lesz 2-3 bulink most még a sűrűbe.
0: Gondolom, hogy akkor közösségi médiában mindenki megtalál mindent, ami fontos.
1: Persze.
0: Jól van, Titus. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. További sok sikert, és bármi jelenik, megvárunk vissza szeretettel, akár személyesen is.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát a Carbon Foolsz, ezt tőlük a Johnny Lost. Fogadj sok szeretettel.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben most a nemzeti dalt hallgatott Fekete Lacival. Pillanatokon belül az idén újraindult Diaz Ment a zenei projekt aktuális újdonsága következik, az Így volt szép, ami egy valódi érzelmes időutazás. Ugyanis a zene az emlékekről szól. Visszarepít azokba az időkbe, amikor még bármi elérhetőnek tűnt, a nagy álmok és álmodozások időszakába. Az Így volt szép ezek mellett azonban azokról a személyekről is szól, azok előtt is tiszteleg, akik végig ott voltak mellettünk ezen az életnek és felnőtté válásnak nevezett úton. A dalhoz videóklip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek, nálunk pedig már is szól az Így volt szép Diaztól és Mentától.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Tarány Tamás, köszöntelek Tamás.
1: Szervusz, szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És hát elhoztad hozzánk az aktuális lemez egyik aktuális dalát, ez a Szilánkok, viszont még mielőtt erre rátérünk pár percben a boncolgatásába, mesélj egy kicsit a lemezről, ha jól tudom, januárban jött ki ez az album.
1: Így van, régóta egy ideje dolgozunk már rajta. Igazából elég sok dal tartalmaz, ahhoz képest, hogy is mondjam, 12 dal 12. van rajta. CD lemezen jelent meg egyébként, megmondom őszintén, hogy ez leginkább presztízs jelleggel, egyrészt nagyon jó artworket sikerült kitalálni hozzá, másrészt abszolút. Úgy voltunk vele, hogy ha valaki szeretné kézzel foghatóan megvásárolni, akkor az ő számára is legyen egy ilyen opció, úgyhogy elkészült CD lemezen is, egyébként megtalálható minden nagyobb platformon is.
0: Abszolút. Na hát és 12 dal van, és amit mi most meg fogunk hallgatni, az a Szilánkok, amihez egyébként, ahogy te is mondtad, kivettem a kis füzetet a CD-tokból. Egyébként csak egy zárójel, én is imádom CD, lemez, minden, mert oké, hogy ott van a Spotify is, meg tudod hallgatni, de hogy kézzelfogható, van benne artwork, én imádom ezeket, ez mindig maradjon meg, én azt mondom. Na hát akkor egy kicsit vezest fel a Szilánkokat, mielőtt szól itt a Petőfi, mi inspirált, miről szól, egy nagyon szép kép van hozzá, olyan, mint egy mozaik.
1: Abszolút, a mozaik mentén halad a dal tulajdonképpen. Nemes egyszerűséggel azt az üzenetet akartam megfogalmazni, hogy bármennyire is tör szét az élet, a darabokból még igazán lehet valami szép, vagy egész. Akkor is, hogyha bármiért téged, ami miatt megrepettél, vagy eltörtél, és ugye nem csak a saját darabjait tudja felhasználni az ember, hanem minden egyes kapcsolatból legyen, az párkapcsolat, barátság, bármilyen élethelyzet.
0: Abszolút.
1: Magadhoz veszel valamit, és ezeket magadba építed, ezt foglalja össze tulajdonképpen ez a dal. Egyébként úgy született, hogy verset írtam, tehát ez eredetileg egy vers volt,
0: aha,
1: amit később dallá formáltunk. Tehát, hogy én azért mindig igyekszem saját életemből meríteni az inspirációt, meg azért kicsit átgondolni, belegondolni magam másoknak a helyzetébe, és mind a kettő benne van, de elsődlegesen inkább saját élményekből inspirálódtam.
0: Amit még itt láttam, hogy ugye már fent van YouTube-on is, terveztek-e hozzá esetleg valamilyen vizuált, vagy klippet, vagy ha nem is klippet, akkor vizuált?
1: Beszéltünk róla, ennek a munkálatai még nem lettek előkészítve, igazából még csak ötlet szinten tart a dolog. Lehetséges, hogy lesz hozzá videóklip, ez igazából azon is múlik, hogy mennyire szeretik meg az emberek.
0: Világos, világos. Na, még mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, abba avasd be minket, hogy még nyárra mikkel készülsz, mikkel készültök, kislemez, nagylemez, most nyilván ez megjelent, akár koncertet is mondhatsz, vagy akár az őszi időszak alkotó folyamata.
1: Össze fogunk készülni egy nagyobb koncertre, tulajdonképpen, ami valószínűleg élő zenés lesz.
0: Tehát, hogy
1: nem szeretnék félplévekezni, meg én a hakni vonatról leszálltam már egy ideje. De attól függetlenül de mindenképpen egy ilyen élő műsort, vagy hogy mondjam, élő koncert műsort rakunk össze. De ez már inkább ősz, nem nyár. A nyár az nekem most nem annyira aktív, inkább alkotói folyamat van most is, tehát most is dalokat szerzek.
0: Olyan?
1: Abszolút, tehát nem áll meg ez a dolog.
0: De jó, akkor már látsz magad előtt 3-4-5 dalt?
1: Már fogalmazódik bennem egy újabb koncepció, így van, tehát hogy formálódik ez a dolog, de az új lemeznek, hogyha lesz, és ha kijön, és ha végre elkészül, akkor inkább a családi események, család lesz a fókuszban.
0: Világos, világos. Tomi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert. Ha megjelenik bármi, vagy akár erről a lemezről, lejátszunk még valamit, akkor gyere vissza.
1: Oké, rendben, köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Mi köszönjük, hogy itt voltál, itt a Petőfin a Nemzeti Dalban zenél nekünk, tehát Tarány Tamás, ezt tűnő az újdonság, a Szilánkok, fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dalt hallgatod, csak a legfrissebb hazai zenékkel. Most Kálai Sanders András aktuális megjelenése következik, a Take Me Back Home. Az érzelmes hangvételű soul dal egyszerűen magával ragadóan sikerült, míg témájában az otthon fontosságát boncolgatja, és arról szól, hogy idézem, akkor is, ha nem úgy megy valami, ahogy kéne, ne adjam fel, és maradjak hű ahhoz, amit én képviselek. Eddig az idézet. A Take Me Back Home-hoz egyébként egy videoklip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek, itt a Nemzeti Dalban pedig már is énekel nekünk, tehát Kálai Sanders András, ez a Take Me Back Home.
1: Take

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a csillagok világában és a zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Mondhatom, hogy csillagász Norton.
2: Most már igen, köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszöntelek mind a kettőtöket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Szervusz!
1: Szóval lesz egy különleges koncert a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, egészen pontosan 24-én, méghozzá a Keep Floydnak a kicsit, vagy Keep Floydingnak a kicsit ilyen űrhöz kapcsolódó, mondjuk úgy zenei megfogalmazásai kerülnek majd egy 2 órás koncerten a közönség elé, de előtte még veszünk el a Svábhegyi Csillagvizsgáló történetében, mert hogy nem csak zene lesz, hanem ugye a koncert után ti ott mindenféle tudományos ismeretterjesztéseket fogtok majd átadni a fiatalabbaknak és az idősebbeknek.
2: Igen, egy nagyon izgalmas hely a Svábhegyi Csillagvizsgáló, 100 éves épületek között egy ős fás park a normafa mellett, tehát hogy már önmagában a hangulat, hogyha nem lenne szép ég, akkor is megvan. Itt vannak az ország legnagyobb távcsövei, amikbe bele lehet nézni, és a koncert után ezt meg is lehet majd tenni.
1: A csillagász vagy, azt mondtam az imént, viszont szemtelenül fiatal. Szerintem a 30-at nem töltötted még be.
2: Nem, még nem, most végeztem egy néhány héttel ezelőtt.
1: Miért lesz az ember csillagász? Norton!
2: Hát nagyon sok indok van, ha kollégákat megszondáznánk, akkor szerintem a legtöbbjüknek az ütött be, hogy valamikor gyerekkorukban távcsőben néztek. És annyira gyönyörű. Sokaknak az eredet történetében például a Szaturnusznak a látványa benne van.
1: Jó, hát azokkal a távcsövekkel, amiket az ember meg tud venni a különböző híradástechnikai boltokban, nem biztos, hogy lehet látni a Szaturnusznak a gyűrűit.
2: Dehogy nem, az már egy nagyon kapró kis távcsővel is, tehát igen, hogy egy közepes méretű madárnéző binokulárral már simán lehet Szaturnusz gyűrűt látni. Nem olyan lesz, mint a Hubble űrtávcsőnek a felvételén természetesen, de hogy lehet egyébként, és nyilván, hogyha az emberet nagyobb távcsőve van, mint nálunk, akkor pedig ez az élmény, ez még inkább nő és nő. Egyszer egy látogatón fogalmazta meg úgy, hogy olyan a távcsőjünk, mert a Szaturnusz, mintha meg lehetne ölelni.
1: Annyira közel.
2: Tehát, hogy annyira közel van, és annyira nagynak érzi az ember. Nyilván ez kell a jó idő.
1: De hát, hogyha egyszer látod, akkor utána látni szeretnéd még egyszer, meg másodjára, meg harmadjára. Igen, mert én azt hittem, tehát, hogyha én csillagász szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akkor azért szeretnék csillagász lenni, vagy szerettem volna csillagász lenni, hogy majd én találom meg az első idegen lényeket, ha nem tudom melyik bolygón.
2: Benne van ez is a motivációban, de valaminek el kell indítani a szikrát. Aha. És általában ez egy gyerekkori élmény, ezt a galilei szüzesség elvesztésének szoktuk mondani, amikor tényleg az ember először távcsőben néz, és meglátja a bolygókat, meglátja a csillaghalmazokat, az egy nagyon belsőséges élményt tud adni. Uh-huh. És hogyha ez gyerekként történik meg, akkor az egy életre kitart. Tehát én a planetáriumban nőttem fel annak idején a Népligetben, tehát hogy ez nekem nagyon sokat segített, és hát az egész család meg felnőttek baráti környezetben, szüleim, kollégái is mind-mind mondták azt, hogy ez jó dolog lehet csinálni, úgy, hogy egyébként csillagászattal senki nem foglalkozott a környezetben.
1: Azt a kérdést tettem föl neked, hogy miért lesz az ember csillagász? Fordulok hozzád, Lajos, ugyanaz a kérdés, csak csillagász most itt átcseréljük zenészre. Miért lesz az ember zenész?
3: Ez egy szuper kérdés, köszönöm szépen, mert én a zenekar menedzsere vagyok egyébként, és szerettem volna zenész lenni, csak kiderült, hogy vannak, akik sokkal ügyesebbek nálam ezeknek a hangszereknek a megszólaltatásában, és az én képességeim azok abban tudtak jól megjelenni, hogy koncerteket hogyan lehet megszervezni, hogyan lesz ez egyre nagyobb és egyre szebb ez a zenekar, ami már 1999-es hagyományokkal rendelkezik, tehát hogyha ilyen rövid fejszámolást teszek, akkor körülbelül annyi idős a zenekar, mint mellettem Norton.
2: Igen, picit idősebb a zenekar.
1: És pont ezért kérdeztem, hogy miért lesz az ember zenés, mert hogy neked is így indult ez, csak aztán utána mégis letetted a hangszert.
3: Nem tettem le a hangszert, én otthon még ettől zenélek a kis fiókomnak és saját magamnak, egyszerűen a lámpalázom nem engedi meg azt, hogy kiálljak a színpadra, és ott azt a teljesítményt tudjam nyújtani.
1: Vannak erre eszközök meg módszerek, hogy az ember ezt le tudja vetkőzni, mármint a lámpalázat, meg egyébként, hogyha fölmész a színpadra, az alapvetően 2 percig tart, aztán utána úgyis elvisz a craft meg a vibe.
3: Így van, de az is kiderült, hogy szerintem kétfajta ember van aki a színpadon szeret érvényesülni, és van, aki a színpad környékén vagy mellette, és ők szerintem egy produkció stúdióban legalább ugyanannyira fontosak, ami aztán végül ugye ott megjelenik, az, hogy szép legyen a fény, az, hogy legyen egy szuper vizuál, az, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy azt az ember megszokta, akár a lemezen, akár egy ilyen legendás koncerten, és a mi zenekarunk, a Keep Loading, az kifejezetten ebben igyekszik nagy eredményeket elérni, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
1: Ezek szerint, amikor előveszed otthon a hangszert, az akkor neked a féle terápia, vagy nem tudom, kikapcsolódás, csupán hobbi?
3: Abszolút mértékben. A terápia talán a legjobb, amit ezek közül a felsorolásokból mondtál. Abszolút. Nekem egy ilyen nagyon megnyugtató és nagyon olyan dolog, amivel így a saját érzéseimet, érzelmeimet akár kordában tudom tartani. Tehát, hogy egy fél óra gitározás az utána egy ilyen két napos zenállapotot eredményez. Más kérdés, hogy egy 5 éves és egy 7 éves fiúgyermek mellett ez általában, hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy kihívásos.
1: Ők nem szoktak néha belekontárkodni a húrokba?
3: Ó, dehogy nem, dehogy nem, de ennek egyébként én végtelenül örülök, mert valójában pontosan ez a cél, hogy őket is megfertőzze ez a zene iránti lelkesedés, ami úgy bennem és a zenekarban is erősen megvan.
1: Vissza hozzád, Norton. Galileit említetted az imént, hogyha Galileire gondolok, akkor alapvetően a történelem jut eszembe, kisföldünk története, viszont nyilván te nem történelemből voltál elős, gondolom, hanem matematikából meg fizikából.
2: Kedvenc tárgyam volt egyébként a töri, de igen, tehát hogy nekem fő erősségem az matek fizika. Nagyon érdekes, amit mondtál itt az előbb, hogy ez a kikapcsolódás a zene, hogy nekem ugyanez a csillagászat. Mm. Tehát amikor én távcsőben nézek, vagy amikor augusztusban kifekszem az ég alá, és nézem a tejutat, és számolom a hullócsillagokat, az ugyanez a zenállapot, vagy legalábbis nagyon hasonlóan képzelem el, mint amikor te otthon pengeted a gitárt mondjuk.
1: Ti csillagászok ott a svábhegyi csillagvizsgálóban ilyen fordított életet éltek, és most lehet, hogy bárgyúnak hangzik a kérdés, de hogyha csillagokat szeretnél látni, vagy bolygókat szeretnél látni, akkor azt a sötétben a fényszennyezéstől mentesen tudod megtenni. Vagyis bemész este 8-ra, 9-re, sötétedéskor, és amikor kell föl a nap, akkor szépen kikapcsolod a számítógépet, és mész haza.
2: Vannak csillagászok, akik így élnek, tehát tényleg este. Ugye a svábhegyi csillagvizsgáló egy látogató központja, a könnyen megjegyezhető nevű Hunrán Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászat Intézetnek. És ebben a hosszú névben dolgoznak a kutatók. Tehát ott van az, hogy 60-65 kutatónak az a munkája, hogy új dolgokat fedezzen fel. Legtöbbjük egyébként nappal dolgozik, tehát korábban lemért adatokat dolgoznak fel, és utána abból próbálnak valami tudományos áttörést elérni. Az országban mindig nagyjából 3-4 olyan csillagász van, akik éjszakai életet élnek, ők heti váltásban vannak fent Piszkéstetőn, tehát a Mátrában vannak azok a távcsövek, amikkel ténylegesen a méréseket végezzük. Régen Budapesten volt, tehát ma azokban a távcsövekben lehet belenézni, amikkel 50-60-70 évvel ezelőtt a felfedezéseket tették. De Budapesten túl nagy a fényszennyezés most már ahhoz, hogy tudományra legyenek használva, úgyhogy átadtuk a nagy közönségnek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: A gáz, ezt elmondtad, Norton, te pedig Lajos elmondtad, hogy igen, jó magad is zenélsz, ha bár ez csak hobbi szintű az életedben, mert leginkább a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy, folytassuk veled, Norton. Mindenféle előadásokat tartasz, mindenféle távcsövekbe nézel bele, vagy hát kutatod azokat a felvételeket, gondolom, amiket a James Webb vagy az akármelyik távcső küld nektek, vagy hozzáférhető bárki által az internet bugyraiban, vagy nem tudom, hogy van-e belső levelező rendszeretek nektek, csillagászatoknak, erről majd a későbbiekben beszélünk, de hogy akkor neked ilyenekkel tisztában kell lenni. Nyilván fizika szakot végeztél, nem tudom, csillagászat szakirányjal, de hogy te a relativitás elméletet, a Fermi paradoxont oda-vissza tudod.
1: Hát ezeket kell tudni azért. Pont relativitás elméletből volt a legrosszabb jegyem az egyetemen, de igen.
0: Van ilyen szeminárium, hogy relativitás elmélet?
1: Van ilyen óra, igen. Általános és speciális relativitás elmélet órák ezek. Ezek részét képzik a fizikus, meg utána a csillagász képzésnek is. Iszonyatosan sokat kell számolni, és hát én tudok számolni nagyon sokat, csak nem azzal a tempóval, mint amit mondjuk egy ZH megírása közben az egyetemen kell produkálni, úgyhogy abból nekem voltak azért problémák, de igen, tehát nyilván ezeket kell tudni. Én egy olyan szerencsés szituációban vagyok, hogy a saját adataimat használhatom, tehát én magam megyek fel piszkéstetőre, és én mérek azzal a távcsővel, amit utána feldolgozhatok.
0: Egyenlő MCC négyzet, csak be kell írni a megfelelő számokat, aztán utána kész kiszámolja az ember zsebszámológéppel.
1: Azt hiszem, hogy lehet, hogy volt egy ilyen feladata 26-ból, talán a 4-esnek a C feladata az ez volt.
0: Említettem egy ilyet az imént, és valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt már mondtam, hogy ha valaki csillagász szeretne lenni, akkor nyilván van benne egy ilyen titkos vagy nem titkos vágy, hogy titkolt vagy nem titkolt vágy, hogy majd ő találja meg az első idegen lényeket a, nem tudom, naprendszeren kívül vagy belül, tök mindegy. És hogyha már Fermi paradoxont említettem, akkor ugye egyszer leültek valahol Amerikában, a kantinban, amikor éppen nagyon kutattak, és akkor mondta ez a zseniális olasz fizikus, hogy akkor hát az van, hogy olyan nagy a világegyetem, meg kellett volna már találnunk őket.
1: Igen, tehát én sem emlékszem, hogy pontosan kiküldtek ott, ugye amikor a Manhattan projekten dolgoztak, a kor legnagyobb fizikusai akkor kérdezte meg Fermi, hogy hol van mindenki, és itt nem arra utalt, hogy elkéstek a kollégák az ebédszünetről, hanem miért nem találkoztunk még az idegenekkel, és akkor rögtön elkezdtek ötletelni mindenféle megoldásokon. Az egyik megoldás az az lett, hogy hát itt vannak, és magyaroknak hívják magukat. Mert ugye a Manhattan projekten egy kupac magyar fizikus dolgozott, akik nagyon furán beszélték az angolt, zseniális felfedezéseket tettek, és emiatt rájuk sütötték, hogy ők az idegenek, akik ilyen titkos tudást próbálnak itt eladni.
0: Jó, hát ez nyilván csak az adoma része, vagy a vicc része a dolognak, de hát azért a Fermi paradoxon attól még létezik.
1: Igen, és ez egy fontos kérdés, tehát hogy nem lesöpörjük az asztalról a földön kívül életnek a kutatását, tehát ez igenis érdekes, és asztrobiológusok azok egyrészt a kialakulását, másrészt a földön kívüli életnek a megmaradását aktívan kutatják azért.
0: Erről majd a későbbiekben még egy-két mondatot váltunk vissza hozzád, Lajos. 1999-et említettél. Az még ugye az Y2K, vagy nem tudom milyen vírus előtti időszakot feltételezi, szóval 27 éve működik ez az együttes. Te hogy kerültél kapcsolatba velük?
2: Így van, ebbe már belegondolni is egyébként hátborzongató, hogy ez ilyen sok idővel ezelőtt történt, és én ott voltam az első koncertjén egyébként a zenekarnak vendégként, és az Indexnek, az akkor Indexnek a fórumán ismerkedtünk össze így barátainkkal, és ott terült ki, hogy hát van egy csapat lelkes gimnazista, vagy hát akkor már éppen egyetemet kezdő fiatal srác, akik ezt elhatározták, hogy ők Pink Floydot szeretnének játszani, ami azért 99-ben még egy óriási vállalás volt, tehát hogy elképzelhetetlenül távolinak tűnt, hogy ez sikerüljön, de végül is a Santa Fe pubban, hogyha lehet ilyet mondani, nem tudom, hogy megvan-e még ez a hely, Újpesten egy ahol be kellett mondani a zenekarnak az ikonikus kétféle mexikói étel különlegességből lehet választani, ezt néha még mai napig bemondják egyébként a legkomolyabb helyszíneken is, mert ez ennyire megmaradt markánsan. Hát ott találkoztunk mi is ezzel így a pop szakmával, meg hogy így milyen érzés a színpadon lenni, és ez végül is, ez első koncert is már annyira sikeres volt, hogy akkor csináljunk egy következőt, és egy organikus fejlődésen keresztül ment át a zenekar, tehát kluboztunk sok ideig a Jókai klubban, ami szintén a Schwab-hegyen van, hogyha tudom. Tehát, igen, hogy igen, nagyon közel van ahhoz, ahol most is fel fogunk lépni. És aztán, ahogy fejlődött a zenekar tagcserékkel, mindenfajta technológiai ugrással, úgy tudtunk egyre komolyabb helyszíneket is meghódítani, és hát ezek között már ott van például az A38 hajó is, ott van a Műpánnak a Nemzeti Hangversenyterme és a fesztivál.

0: Fesztivál Színháza rendszeres vendégeke vagyunk a Várkert Bazárban, és a közönség pedig jön velünk folyamatosan. Számunkra már egészen szürreális jegyárak mellett is, ezt nem tudom, hogy lehet-e ilyet most így hirtelen mondani, de hogy így ugye menet közben egy koncert megrendezésének a költségei is olyan magasba törtek, hogy ezt nem, tehát hogy a zenekar alapvetően arra törekszik, nem egy profit orientált zenekar, tehát mi nem akarunk ebből meggazdagodni, nem akarunk soha haknit csinálni, mi azt szeretnénk, hogy a lehető legautentikusabban szólaljon meg az a zene, amit mi nagyon szeretünk, és ez a Pink Floyd.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Norton Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Szervusz!
3: Szia!
1: Bright Side of the Moon lesz majd koncert fönt a Svábhegyi csillagvizsgálóban, erről majd a későbbiekben beszélünk, de most még vissza a csillagászathoz, meg az űrkutatáshoz. 60-as években történt, ugye, hogy állítólag az oroszok mindent elértek először, amikor űrverseny volt, aztán az amerikaiak küldtek mégiscsak először embert a Holdra. Tényleg járt ember a Holdon?
2: Igen.
1: Tényleg ott volt Neil? Ő csinálta azokat a fényképeket? Ott van még mindig az a lábnyom?
2: Igen, tehát ott volt a Hold felszínén, ugye 6-szor szállt le ember a Holdra. Tehát ez egy hatalmas dolog, ugye 69-ben az Apollo 11-re emlékszik mindenki, de utána az Apollo 12, 14, 15, 16 és 17 is leszállt. Uh-huh. Tehát nagyon sok helyen hagyta ott a lábnyomát 12 űrhajós a Holdnak a porában. Igazából semmi nem történt azóta se ezekkel a helyszínekkel. Tehát a Hold körül keringő szondák, akár kínai, akár indiai, vagy az amerikaiak rendszeresen lefotózzák, és még a lábnyomokat is lehet Hold körüli pályáról látni. Mi nagyon örültünk a tudományos hozadéknak, tehát azok a kőzetek, amiket ők visszahoztak, azok hatalmas mennyiségű információt tártak fel előttünk, azok az eszközök, amik mai napig ott vannak a Hold felszín, és még mindig szolgálják, szintén sokat segítenek, de igazából a tudományos eredmény az egy ilyen szerencsés extra volt a Holdnál, tehát ez egy technológiai, politikai verseny volt valójában.
1: Igen, a 60-as évekről beszélünk, amikor űrverseny volt, és azt említettem az imént, ugye, hogy az oroszok mindenben megelőzték az amerikaiakat, abban nem, hogy embert küldtek a Holdra, mert az első ember az űrben, az első élő lény az űrben, stb. Azt mind az oroszok érték el először.
2: Hát azért nyilván egy kicsikét mindig árnyalható a történet, tehát, hogy így hetekkel, hónapokkal voltak csak az oroszok előrébb, de mondjuk az első élő lények a Hold körül, azok szovjetek voltak. Két szovjet mocsári teknős kerülte meg először a Holdat a Zond 7 küldetésnek a keretei között, tehát hogy azért nem voltak annyira lemaradva egyik vagy másik oldal. Igaz, hogy az első műhold, ami föld körül keringett, mondjuk szovjet, de az első tudományos műhold az már amerikai. Vagy mondjuk az első kép a földön földről, kívülről lenézve megint csak amerikai. Tehát azért eléggé fej-fej mellett volt itt a két fél.
1: Most viszont megint van, hogyha lehet így fogalmazni, űrverseny, csak nem az oroszok, illetve a szovjetek és az amerikaiak, hanem a kínaiak és ugye az amerikaiak között. És pár hónappal ezelőtt mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy akkor elindult az űrhajó, megkerülte az űrhajó, és aztán visszajött az űrhajó. A következő lépés pár év múlva, hogy akkor megint megy ember.
2: Így van. Tehát az új űrverseny az abszolút itt kopogtat. Áprilisban 4 ember megkerülte a Holdat amerikai oldalról, és hetekre, vagy maximum hónapokra vagyunk attól, hogy Kína ember nélkül, de már az emberes űrhajóját körbe vigye a Hold körül. A következő hónapokban, 1-2 évben megint csak itt lesz ez a hetekre, hónapokra egyik a másikat előzi. Az Artemis 3 küldetés lesz a következő amerikai részről, ahol kipróbálják a leszálló egységet, de még földkörüli pályán, és jelenleg 2028-ra tervezik az emberes Holdra szállást. Őszintén szóval szerintem ez egy kicsikét túl optimista idővonal, tehát én szerintem ők csúszni fognak. Kína azt mondta, hogy 2030-ra, nekik elhiszem.
1: Ti is figyeltétek egyébként ott a csillagvizsgálóban, amikor volt áprilisban ez a bizonyos küldetés, akkor ott ültetek a különböző távcsöveitek tövében, és akkor néztétek, hogy hol jár az űrhajó?
2: Igen, nyilván hatalmas érdeklődés övezte részünkről is. Indítást, meg a visszatérést, azt élőben közvetítettük, ott izgultunk, és megszakítottuk a rendszeres tudományos programot annak érdekében, hogy a piszkéstető is mit távcső, az ne földközeli kisbolygókat keressen egy kis ideig, hanem lefotózzuk az Artemis 2 űrhajót. Ezzel is segítettünk egy picikét a pontos pálya meghatározásban, tehát nyilván ilyenkor mi is nagyon izgulunk, és minden űrszerelmes ilyenkor egy kicsikét a Hold felé néz.
1: Vissza hozzád, Lajos. Említetted már, igen, hogy szoktál gitározni, de a zenekarnak a menedzsere vagy. Tudnélik, a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy. És hát a gitározási tudásod nyilván azért kapacitálna téged arra, hogy akkor néha felállj a színpadra. A többiek nem kapacitálnak, hogy Lajos, olyan közel állsz hozzánk, tudsz gitározni. Néha nem jössz fel egy-két dal elejéig?
3: Nem. Ez maximum évente egy-két próbán történik meg, és akkor én azt gondolom, hogy jó ez így. így jó ez a feloszlás, tehát hogy már jó ez a felosztás. A zenész az álljon a színpadon és zenéjen, a menedzser pedig intézze a profi és sikeres koncert körüli teendőket.
1: Alapvetően egy tribute zenekarról van szó, ugye, Keith Floyding, tehát hogy a Pink Floydnak a zenéjét játszott, csak a Pink Floydnak a zenéjét
3: játszott. Csak a Pink Floydnak a zenéjét játszuk, így van.
1: Nem gondolkodtatok még rajta? Te, mint a zenekar menedzsere, nem dobtad még be nekik, hogy akkor mi lenne, hogyha ebben a stílusban, vagy más stílusban nekiülnétek, és akkor csinálnátok valami új dalt?
3: Vannak ilyen próbálkozások, Goldschmidt Gábor egyébként a zenekarnak a frontembere, ő adott ki egy saját neve alatt adott ki egy lemezt, és nem feltétlenül egyébként a Pink Floydra hasonlít az a zene, amit ő végül magából így zeneszerzőként és gitárosként kiadott, de én nagyon örömmel hallgattam, és egy szuper zene az is, abszolút. A progresszív rock hagyományait ápolja tovább.
1: Hogy mi lesz a program június 24-én, arról majd a későbbiekben beszélünk, de hogy jött az ötlet, hogy akkor a Keep Floydingot, pontosabban a Pink Floydnak a zenéjét, azt föltegyétek egy ilyen piknik hangulatú koncert helyszínére a Svábhegyi Csillagvizsgáló mellé kertjébe?
3: Mi, tehát nagyon keresjük azokat a helyszíneket, amik szabadtériek és különlegesek. Hosszú-hosszú éveken keresztül lobbiztunk azért, hogy felléphessünk a Óbudai Amfiteátrumban, a Katonavárosi Amfiteátrumban, és ez is sikerült, és ez is egy óriási eredmény volt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerű koncert lett belőle. Ugye itt a 1972-es Pompei koncertet próbáltuk meg reprodukálni akkor. Nyilván a Pink Floydnak nincsen a Svábhegyi Csillagvizsgálóhoz, vagy bármilyen csillagvizsgálóhoz kapcsolódó koncertje, de maga a program, amit mondtál, és amit kitaláltunk, az viszont szorosan kapcsolódik hozzá. Tehát ennyi elég annyit mondani, hogy Dark Side of the Moon, elég annyit mondani, hogy Set the Controls for the Heart of the Sun, ezek azok a dalok, amik egyértelműen az univerzum, a space rock irányába egy utalás az anyazenekar irány oldaláról.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Szabó Norton, Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy szépici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere, és Szabó Norton csillagász üldögélnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok!
2: Szervusz!
3: Szia!
1: Június 24-én lesz tehát nálatok ott fent, Nézek rád Norton, a svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban mellette, ott az ősfás parkotokban egy koncert, méghozzá egy Keep Floyding koncert, ami eltart, ha minden jól megy, 9-ig, és akkor 9 után pedig majd kezdetét veszi egy ilyen tudományos ismeretterjesztés. Jó magad fogod ezt prezentálni, és a negyedik dimenzióról fogsz beszélni?
2: Ott leszek én is, tehát sok helyszínnel készülünk, több mint egy tucat távcső lesz kipakolva. Nyilván a nagy kupola az egy hatalmas attrakció, tehát oda sokan be akarnak majd menni, de kint a kertben, a kutatóépületnek a tetején egy gyönyörű körpanorámás teraszon is lesznek felállítva távcsövek, és igen, amint leszáll a sötét, megjelennek az első csillagok, megjelenik a Vénusz bolygó az égen, fel kell a hold, akkor rögtön indul is a csillagászati program.
1: Visszahozzád, Lajos, Keep Floyding, kicsit kozmosszerű zenét visztek oda. Egy 2 órás koncertre kell készülniük a látogatóknak, ugye?
3: Így van, pontosan. A zenekarunk egyébként híres arról, hogy mindig tematikákban gondolkodunk, tehát hogy van egy koncertnek egy címe, és ahhoz, vagy a helyszínre reagálva próbáljuk meg összeállítani azt a setlistet, azt a dallistát, amit el fogunk majd akkor játszani, és ez ebben az esetben is így lesz. Az is egy hagyományunk, hogy nem áruljuk el előre soha pontosan a setlistet, de hagyunk ilyen kis tippeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet hallani. Hát itt ez most nem olyan nagy titkot árulok el, szerintem, hogy a Dark Side of the Moon az el fog hangozni. Elejétől a végéig el fog hangozni, ami szintén egyébként egy nagy vállalás, de ez már azért nekünk könnyen kis újból megy.
1: Vagytok annyira bevállalósak, vagy a zenekar bevállalós annyira, hogy akkor a Dark Side of the Moon helyett majd azt fogják mondogatni a szájukkal, hogy Bright Side of the Moon, hiszen ez a koncert címe, pontosabban a programnak a neve.
3: Igen, igen, de hát azért ez egy ilyen poén, egy ilyen belső poén is egyébként, mert hogy ugye there is no dark side of the moon really, matter of fact it's all dark, így fejeződik be a Dark Side of the Moon című lemez, és erre próbáltunk megreflektálni, hogy akkor most a fényes oldalát fogjuk látni a csillagászok segítségével.
1: Visszahozzád, Norton. 2 órán keresztül tehát a Keep Floyding zenekar majd ott koncertet ad nálatok a svábhegyi csillagvizsgáló parkjában. Említetted, hogy számtalan helyszínnel és programmal készültök, lesz pizza is, meg lesz mindenféle evésimás. Ez a program elsősorban zeneszeretőknek szól, vagy hogy készültök, hogy azok, akik a Keep Floydingot szeretik, jöjjenek, vagy azok jöjjenek, akik egyébként érdeklődnek a Vénusz gyűrű iránt, a Mars iránt, vagy nem tudom, másik csillagok iránt.
2: Én azt gondolom, hogy eléggé nagy a metszet azért a eleve a Pink Floyd rajongók, a ti konkrét hallgató közönségeteket annyira nem ismerem, de gondolom, hogy azért Magyarországon azt lehet látni, hogy a zene és a csillagászat, Pink Floyd és a csillagászat azért nagyon sok módon kapcsolódik. Nyilván szerintem többen érkeznek majd a koncert és a Keep Floyding zenekar miatt, és szerencsére maradnak majd csillagászatra, és őket meg lehet fertőzni majd azzal, hogy hát ez is izgalmas ám, a csillagászat önmagában, de igazából bárki, aki szeretne egy kellemes nyári estét eltölteni, remek zenével, tök jó pizzával, kellemes italokkal, és a végén pedig csillagokat nézni, az kortól, nemtől függetlenül, érdeklődéstől függetlenül azt tudom mondani, hogy bárkinek ajánlott.
1: 24-én tehát Bright Side of the Moon fönt a csillagvizsgálóban, a svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban a mellette lévő parkban. Ezen kívül a Keep Floydingnak erre a nyárra, a következő hónapokra van még valami bevésve a naptárba, menedzser úr?
3: Természetesen, de ha már a zenekar hagyományairól beszélgettünk, akkor itt is mindig tartjuk magunkat ahhoz, hogy a következő koncerten jelentjük be a következő koncertet. Mi nem egy olyan zenekar vagyunk, aki minden héten és minden fesztiválon fölép. Jellemzően az átlag az a havi egy koncert, és ezekhez a különleges helyszíneket keressük, kutatjuk. Legyen ez akár egy barlang a jövőben, hogyha most ezzel kapcsolatban spoilerezhetek, folynak a tárgyalásaink, vagy legyen ez akár Budapest egyik legnagyobb koncert terme, de ezzel kapcsolatban sem szeretnék még konkrét információt.
1: Minden esetre 24-én tehát mentek föl akkor a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba.
3: Így van, és még Norton szavait ki szeretném egészíteni egyébként azzal, hogy természetesen a koncert rajongó közönség közül is szerintem sokan lesznek ott, akik először fognak így távcsőben nézni, és akkor fogják elveszíteni a galilei szűzességüket. Illetve, hogy ezt a programot mindenféleképpen egy ilyen több generációs programnak tervezzük, és ez nekünk abszolút szívügyünk, tehát hogy mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy adott esetben, mi tudjuk jól, hogy a mi hallgató közönségünk azért az már az 50 pluszos korosztályból érkezik, de nagyon-nagyon szeretnénk azt a hagyományt ápolni, hogy apák a fiaiknak átadhassák a Pink Floyd iránt érzett szenvedélyüket, mert meggyőződésünk, hogy ez egy olyan zene, aminek még évtizedek, akár én megmerem elkockáztatni, hogy évszázadok múlva is fogják játszani, úgy, ahogy játszanak ma is Beethovent és Mozartot. A Pink Floyd is ezek közé a zenei teljesítmények közé fog kerülni.
1: Földi időben számolva az egyébként elég sok, hogyha kilépünk a földből, akkor évmilliárdokról is beszélhetünk, na de hát ez már egy másik történet, és akkor visszahozzád Norton egy-két utolsó kérdés erejéig. Volt már olyan, hogy belenéztél a távcsőbe bármelyikbe, és meglepődtél, hoppá, hogy eddig ezt nem láttam mit, vagy nem erre számítottam?
2: Olyan, hogy nem arra számítottam, olyan nem volt, de őszinte ledöbbenés így is érheti azért az ember távcsőben. Nekem az egyik legnagyobb csillagászati élményem, az még csak nem is a Schwab-hegyi csillagvizsgálóhoz köthető, hanem a Bakonybéli Pannon csillagdához, hogy a konkurenciát egy kicsikét idehozzam. Nekem egyébként alma máterem csillagászati ismeretterjesztésben. Elment már a csoport éjszaka, és ott a csillagász fent lakik a csillagvizsgálóban.
1: Aha.
2: És az éjszaka közepén kimentem, kinyitottam saját magamnak a kupolát, távcsővel, ráfordultam az M51 nevű galaxist, ez egy örvény galaxisnak nevezett objektum, éppen ütközik két galaxis. És lehet látni a spirálkarokat, lehet látni az ütközést. Hogyha valaki esetleg nem látta az elmúlt időszakban, akkor még néhány millió éve van bepótolni, tehát hogy ez nem egy nagyon kapkodós esemény. És azt, ahogyan láttam a sötét bakonyi ég alól, az nem lepett meg, de egy olyan élmény volt, ami örökre beégődött.
1: Kutatjátok folyamatosan az eget, ti csillagászok, és te is, Norton. És hát, hogyha nézegeted, akkor nyilván előbb-utóbb, nem tudom, hogy ezek urbánus legendák, vagy nem urbánus legendák, a Roswell-i eset óta láttak, nem láttak különböző vadászrepülőgép, vagy nem tudom, utasszállító repülőgép, pilóták, ilyen azonosítatlan repülőtárgyakat. Te láttál már olyat az égen, amiről nem tudod, hogy az micsoda?
2: Olyat láttam, amiről ott helyben nem tudtam, de aztán néhány perccel később rájöttem, hogy az első Starlink vonatot látom, ugye Elon Musk-nak a műholdjai még szépen sorban mászkálnak. Szóval ugye elsőre megpillantani kicsikét ijesztő volt, illetve szintén Elon Muskhoz köthető, tavaly volt egy rakétaindítása, ami után Magyarország fölött dobták ki az üzemanyagot. Ennek semmilyen földi hatása nincsen egyébként, de egyszer csak megjelent az égen egy hatalmas kék spirál. És akkor így néztem, hogy Jézusom, mi az Isten történik most. Ugye azért, amikor egy kutató, vagy nem is kell kutatónak lenni, egy szkeptikusabb ember lát az égen valamit, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor ezért nem az az első gondolat, hogy ezek földön kívüliek.
1: Megpróbálod megmagyarázni.
2: Tehát, ha nem is tudom, nem is próbálom megmagyarázni, azt tudom elrakni magam, hogy látok valamit az égen, amiről nem tudom, hogy micsoda.
1: Aha.
2: És kell hozzá több információ, kell hozzá több adat, hogy annak aztán a természetét megismerjük. Az űrspirálnál úgy viszonylag segített nekem az, hogy ugye a kis agyamban ott volt hátul, hogy ja igen, délelőtt indult egy rakéta, az valószínűleg mostanra dobja ki az üzemanyagát. Tehát lehet, hogy ez emiatt történt. Nagyon sok feljegyzés van, ugye, tényleg ahogyan említetted, vadászpilóták részéről, csillagászok is szoktak jelenteni olyan jelenségeket, amiket nem értünk. Van nagyon sok nemzeti űrügynökségnek, de például a Pentagonnak is forró drótja, ahol be lehet jelenteni azt, hogyha valamit látunk, de ezekről általában tényleg a legtöbb, amit el tudunk mondani, az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát ebből következtetni arra, hogy földön kívüliek, tényleg olyan térfájdító logikai ugrás. Általában mondjuk Amerikában kiszokott derülni, hogy lámpások, tűzijátékok, július 4-én van a legtöbb UFO bejelentés. függetlenség napján.
1: Amikor a legtöbb tűzijáték van.
2: Akkor a legtöbb tűzijáték, illetve tavaly például kiderült, hogy, hogy az UFO-k, amiket látnak az USA-nak a nyugati partján, azok valójában egy nem messze lévő kínai halászhajóról feleregetett kémballonok voltak.
1: Utolsó utáni kérdés a végére. Ugye alapvetően te tudós vagy, az ismert tudományok világában gondolkozol, nyilván vannak ismeretlen tudományok is számunkra, emberek számára itt a Föld nevű bolygón, amit talán még nem tudunk, mert hogy nem tudom, az fekete lyukakhoz, vagy akármilyen űrutazáshoz, stb. Kapcsolódik, de olyan nagy a világegyetem, és folyamatosan tágul állítólag. Neked privát gondolataid, és nyugodtan rugaszkodj el attól, hogy akkor mi az, amit megtanultál, vagy láttál, hogy szerinted van olyan nagy a világegyetem, hogy értelmes lények bárhol, nem tudom, a naprendszer peremén túl egy másik galaxisban létezhetne?
2: Hát azért az is vitatott, hogy a Földön létezik értelmes élet, tehát, hogy, de hogyha ha tényleg az én saját véleményemre vagyunk itt kíváncsiak, akkor én nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy ne legyen. Tehát egy ilyen hatalmas univerzumban, tényleg csak a mi galaxisunkban van 2-300 milliárd csillag, és ennyi galaxis van legalább az univerzumban, tehát az, hogy csak egyetlen egy bolygón alakuljon ki élet, arra eszméletlenül picike az esély. A gond az, hogy óriásiak a távolságok. Mint térben, a legközelebbi csillag 4,5 fényév, a jelenlegi technológiánkkal olyan 60-80 ezer év lenne oda jutni.
1: Ha.
2: Illetve időben is. Amikor dobálózunk ilyenekkel, hogy valami 2000 fényévre van, vagy 2 millió fényévre van, azt jelenti, hogy a fény 2 millió év alatt jut ide. Idegen civilizáció ránéz ebben a pillanatban a Földre, mert annyira fejlettek mondjuk, de 200 millió fényévre vannak, akkor nagyon kezdetleges, hát fákat már talán ki tudják mutatni, hogy vannak a Földön, de hogy szó sincs arról, hogy itt intelligens élet lenne a Földön. Aha. 200 millió évvel ezelőtt.
1: És ez már relativitás elmélet.
2: Benne van ebben az is, tehát időben nagyon könnyedén el tudunk mászni egymástól. Ugye a technológiai civilizációnk az 200 éves nagyjából. Most így a rádió feltalálása vezettem nagyjából. Ugye onnantól kezdve tudnánk beszélgetni egyáltalán bárkivel. Ugye urbánus legenda, hogy a 1936-os berlini nyitóbeszéd volt az első, igen, ami kijutott a csillagközi térbe. Ez 36-ban történt, az nincs 100 éve. Tehát elvileg a technológiai civilizációnkról a Föld 100 fényéves körzetében értesülhet egyáltalán bárki rádióval. 100 fényéven belül hát van azért egy néhány tucat csillag, de nem az a milliárdos szám.
1: Lajos, Norton, Norton, Lajos. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Köszönjük, derülteget.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítjuk a szerda hajnalunkat, július 22-e van, hello, én Medgyessy Gábor vagyok. A Long Story Short csapatát mindjárt hozom az ébredezéshez, vagy éppen az ébren maradáshoz, de előbb Nagy Szilárd és Ragány Misa jönnek a Drága Hazámmal. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizáról